0: Kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. 2 nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt 3 településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Lakóépületeket mosott el, villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott a Lala trópusi vihar Hawaiin. A hurrikán erejű széllel és özönvízszerű esővel áthaladó viharban egy ember meghalt. Az ítéletidő házak tetejét szakította le és utakat tett járhatatlanná. A legnagyobb szigeten a háztartások több mint 2/3-ában nem volt áram.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

wish army could horn up a peely band. Kérlek, ne fáradj, majd köszönni.

0: Dürmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három aranyjal búcsúzott az EB-től Kós Hubert. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől.

0: Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
1: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, remélem, hogy mindenki jól van, és belevághatunk a tudományos hírekbe. Több érdekességről is szó lesz, és több területtel is foglalkozni fogunk. Az egyik legjobb hír, hogy több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Hogy mi ez az új terápia, természetesen hamarosan el fogom mondani, de új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában is, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Erről is szó lesz. Az izmokat tudjuk, hogy újjá tudjuk építeni, de a hallást nem. Ami oda lett, az oda lett, mondja az egyik kutató. Egy kicsit ezzel a témával is foglalkozni fogunk, és számos mindennapi tevékenységet is fel fogok sorolni, amelyek nem is gondolnánk, de halláskárosodáshoz vezetnek. Hogy mi az ellenszere, vagy mi rá a recept, azt is el fogom mondani. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre, és egyre többen választják az úgynevezett növényi élelmiszerek vásárlását és fogyasztását, de vajon ezek a növényi élelmiszerek minden esetben egészségesebbek az állati eredetűeknél? Ezt is meg fogjuk vizsgálni. És végül a kommunikációs hálózatokkal is foglalkozni fogunk, olyan büszke az emberiség arra, hogy a 20. illetve a 21. században milyen kommunikációs hálózatokat épít, az egyszerű telefonálástól elkezdve az interneten át, a videó csetelési lehetőségig, viszont ezzel szemben úgy tűnik, hogy a természet már, ahogy egyébként azt megszoktuk, évezredekkel ezelőtt megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik a természetben, egy vadonatúj dokumentumfilm sorozat tárja mindezt föl, úgyhogy ezzel is foglalkozni fogunk. No de mindenek előtt egy olyan témával kezdünk, amelyet muszáj kibeszélnünk. Nyilván mindenki túl van már az eredmények összesítésén, és minden munkakollektívában, családban, baráti társaságban megvan a győztes, hogy ki nyerte meg a tippet, illetve a tipmixet annak tekintetében, hogy ki nyeri majd a 2016-os futballvilágbajnokságot. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok közösségben zajlott a játék, és hát miért fontos mindez tudományos magazinunkban, illetve magazinunk számára? Hát azért, mert hetekkel ezelőtt adattudósok is úgymond megtippelték, megjósolták, hogy ki fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. Természetesen abszolút tudományos, egyébként matematikai alapon tippeltek, és bizony Spanyolországot hozták ki. Nem tudom, ki emlékszik rá, akkor hetekkel ezelőtt tudományos magazinunkban foglalkoztunk is ezzel, és hát kérem szépen, nyertek az adattudósok annak idején, illetve pár héttel ezelőtt a HVG tudományos rovata foglalkozott azzal, hogy Achim Zeileis, az Innsbrucki Egyetem kutatója, egy szakember csapattal gépi tanuló algoritmust tanított fel, hogy az képes legyen megjósolni a torna győztesét. Az algoritmus két lépcsőben dolgozott, az elsőben kifinomult statisztikai modelleket és a fogadóirodák, valamint az átigazolási piacok szakértőinek meglátásait kombinálta, hogy meghatározza az összes csapat és játékosok erősségeit. A második lépésben pedig egy gépi tanulási algoritmus döntötte el, hogy hogyan lehet a legjobban kombinálni az erősséggel kapcsolatos becsléseket a csapatokról szóló információkkal. Egyébként az adatokhoz az elmúlt 8 év összes nemzetközi mérkőzését figyelembe vették. Hát mit lehet ezek után mondani a Tudomány mai állása című magazinunkban? Gratulálunk az adattudósoknak. Nyertek!
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyereknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Az új kezelési módszer 4 gyógyíthatatlannak tartott daganatos gyerek esetében eredményezett 4 évig tartó túlélést, 3 esetében pedig ki sem mutatható azóta a betegség. A módszer első fázisú tesztelését nemrég fejezték be a Washingtoni Children's National Hospital kutatócsoportjában. A hír nyilván szenzációs, de lássuk, hogy mi volt maga a program, és egyáltalán milyen betegségben szenvedtek ezek a gyermekek, illetve fiatal felnőttek az úgynevezett diffúz belső pontin gliomában, egy nagyon súlyos agytörzsi daganatos betegségben vagy központi idegrendszeri daganatban szenvedtek a REMIND nevű klinikai vizsgálati programban résztvevő gyermekek és fiatal felnőttek. A diffúz belső pontinglioma, vagyis röviden DIPG, egy rendkívül agresszív daganattípus, amely az agytörzs részét képező híd területét érinti, amely olyan alapvető funkciók szabályozásában vesz részt, mint a légzés és a vérnyomás. A betegség leggyakrabban 5-10 éves gyermekeket érint, és a gyermekkori agydaganatok mintegy 10-20%-át teszi ki. Az ebben a rákos megbetegedésben szenvedő gyermekek többsége a diagnózist követően 2 évnél nem él tovább. A kiújuló központi idegrendszeri daganatok gyakran gyógyíthatatlanok, a terápiájuk pedig komoly mellékhatásokkal járhat. Az ilyen daganatok esetében egyébként nagy kihívást jelent a heterogenitás. Egyetlen tumor több eltérő tulajdonságú sejtcsoportot is tartalmazhat, így nehéz olyan kezelést találni, amely mindegyiket célba veszi. Az új terápia azonban egyszerre 3 a gyermekkori agydaganatokban gyakran előforduló fehérjét céloz meg. No, de lássuk, hogy mi ez az új csodakezelés, amelyel tehát úgy tűnik, hogy agydaganatban szenvedő gyermekek gyógyultak meg. A kezelés T-sejt alapú immunterápia, amely hasonló az úgynevezett CAR-T-sejtes terápiához, amely a szervezet saját immunrendszerének elemeit használja fel. Ilyenkor genetikailag módosítják a T-sejtek egy csoportját, hogy azok rendkívül hatékonyan legyenek képesek felismerni és elpusztítani a rákos sejteket. Azonban ennél az új eljárásnál úgynevezett tumor-asszociált antigén T-sejtes terápiát alkalmaztak, ahol nincs szükség genetikai módosításra. A beteg saját T-sejtjei kivonják, majd olyan sejtekkel hozzák kapcsolatban, amelyek bemutatják a célba venni kívánt daganati fehérjéket. Azokat a T-sejteket, amelyek természetes módon reagálnak a fehérjékre, kiválasztják és felszaporítják, és ha elegendő mennyiségű daganatellenes sejt áll rendelkezésre, visszajuttatják azokat a beteg szervezetébe. És akkor lássuk még egyszer a számokat. Összesen egyébként 33 beteg kapott kezelést 3 különböző dózis szinten. Közülük 11-en DIPG-ben szenvedtek, 18 betegnek kiújult, de nem az agytörzset érintő daganata volt, 4 betegnek pedig kiújult daganata volt, és korábban rövid ideig tartó kemoterápián estek át. Közülük az egyik DIPG-ben szenvedő gyermek több mint 2 évvel a kezelést követően is életben van, a kiújult daganatos betegek csoportjában pedig 3 paciens rendkívül jól reagált a kezelésre, és esetükben továbbra sincs kimutatható betegség. Egyiküknél már csaknem 5 év telt el a kezelés óta, írja a covid.hu.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet, írja a Rakéta. A tudósok már nevet is adtak az új mesterséges sejtnek, Spot Cell. Ezt a kifejezést lehet, hogy a későbbiekben még fogjuk hallani, tudományos körökben biztosan fognak vele foglalkozni, ugyanis ez a sejt már nem csak létezni képes laboratóriumi körülmények között, hanem táplálkozik, növekszik, sőt, lemásolja a genetikai állományát és osztódik is. Bár a kutatók szerint még nem tekinthető valódi élőlénynek, működése minden eddiginél jobban hasonlít a természetes sejtekéhez. A rendszer teljes egészében ismert, mesterségesen összeállított összetevőkből épül fel, így a kutatók pontosan tudják, miből és hogyan működik. Ez jelentős előrelépés a korábbi próbálkozásokhoz képest, amelyek többnyire már létező sejtek módosítására épültek. A Spot Cell ezzel szemben alulról épül fel, vagyis nem egy élő sejt átalakított változata. A mesterséges sejt ugyanakkor még mindig külső segítségre szorul, önálló energiaellátásra nem képes, és bizonyos fehérjéket, valamint ribozómákat is kívülről kell biztosítani a számára. Éppen ezért több kutató is óvatosságra int, és hangsúlyozza, hogy az eredményeket egyelőre nem ellenőrizte szakmai lektorálás. A fejlesztés ennek ellenére fontos bizonyíték arra, hogy a sejtek legfontosabb folyamatai mesterségesen is újraalkothatók. A kutatók szerint ez hosszú távon új lehetőségeket nyithat a gyógyszergyártásban, a vegyiparban és más biotechnológiai alkalmazásokban. Egy ilyen rendszer ugyanis könnyebben programozható lehet, mint a természetes sejtek, amelyek saját evolúciós szabályaik szerint működnek. A jövőben akár olyan mesterséges sejtek is készülhetnek, amelyek helyben állítanak elő gyógyszereket vagy más fontos vegyületeket. Erre azonban még hosszú éveket, sőt évtizedeket kell várni, mert a jelenlegi Spot Cell inkább technológiai demonstráció, mint ipari megoldás, mondják a kutatók, akik ugyanakkor azt is leszögezik, hogy ez a kutatás, tehát egy mesterséges sejt előállítása, azt mutatja, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy a biológiai rendszereket ugyanúgy megtervezhessük, mint ma egy elektronikai eszközt. Sok kérdést vetnek fel egyébként ezek a találmányok, de egy biztos, a tudomány mai állása ezzel is nagy erőkkel foglalkozik, és akkor lássuk, hogy még mivel a következőkben még számos érdekességet hozok. Talán azt mindannyian tudjuk, hogy az izmainkat újjá tudjuk építeni. De van egy rossz hírem, a hallásunkat nem. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy egész életünk során tartózkodjunk a halláskárosító eseményektől, vagy helyzetektől, szituációktól. Igen, koncertek és fesztiválok kapcsán is beszélhetünk erről. Hozok majd egy nagyon érdekes cikket ezzel kapcsolatban, illetve tudományos értekezést, valamint szó lesz arról is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészségese. A jövőnk, az egészségünk és a bolygónk élővilága szempontjából az lenne a hasznos, ha minél több növényi alapú élelmiszert fogyasztunk. Ezt David Attenborough, világhírű természettudós és dokumentumfilmes is évek óta hangoztatja, de vajon ezek az úgynevezett növényi alapú élelmiszerek tényleg mindig és minden esetben egészségesek? Egyébként soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság, ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Nagyon érdekes téma, ezzel is jövök hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egy újabb érdekes témával folytatjuk, és remélem, hogy mindenki jól hall engem, ugyanis a hallással fogunk foglalkozni. Talán mindannyian tudjuk és tisztában vagyunk azzal, hogy az izmainkat, mondhatnám úgy is, bármikor újjá tudjuk, illetve újra tudjuk építeni. Viszont van egy rossz hírem, a hallásunkat nem. Ami oda lett, az oda lett. És nem csak a hangos koncertekre kell gondolni, sajnos nem csak azok vezetnek hallásvesztéshez, igen, hallásvesztéshez vezetnek, hanem számos mindennapi tevékenység is károsodást okozhat. Tehát, amíg a leépült izomzatunkat újjá tudjuk építeni néhány hónap alatt, egyébként addig a hallást nem, ezt a bizonyos mondatot, hogy ami egyszer oda lett, az oda lett, egyébként Valeria Pavlovich Roof mondta, az amerikai Ohio államban található Cleveland Klinika audiológusa és hallásvesztés specialistája, a BBC-nek nyilatkozta, írta a tudás.hu. És azt is elmondtam az ügy kapcsán, hogy bár régóta tudjuk, hogy a hallásunk az idő múlásával romlik, az audiológusok egyre fiatalabb pácienseknél, köztük 10 éveseknél és 10 év alatti gyermekeknél is tapasztalják a hallásvesztés jeleit. Fiatalabb korunkban egyébként mindannyian hanyagok vagyunk a fülünk védelmével kapcsolatban, állítják a kutatók. A fiatalkori tetteink viszont később az életünk előre haladtával visszaüthetnek. És nem csak a koncertekről van tehát szó, sok teljesen hétköznapi tevékenység is meglepő hatással lehet a hosszú távú hallásra. Mindjárt ezeket is sorolom, de először nézzük meg, hogy hogyan működik a hallásunk. Ugye a dobhártyán túl a belső fül mélyén található egy folyadékkal teli kamra, amelyet csigának neveznek. Ezt több ezer apró szőrsejt béleli, minden egyes sejt tetején pedig több tucatnyi finom, apró sörte található, az alján pedig egy neuron, amely a hallóidegbe fut, ez szállítja az elektromos jeleket az agyba, remélem mindenki tudott követni. Ahogy a hang nyomás hullámok formájában belép a fülbe, ezek az apró szőrök úgy hajladoznak, mint a fák a szélben. A szőrök mozgása pedig elektromos impulzusokká alakulnak, amelyeket az agyunk hangként értelmez. A rossz hangerő miatt a belső fülre nehezedő halmozott terhelés már mindössze 10-15 perc után is károsodást okoz. A túl hangos és túl hosszú ideig tartó zajoknak való kitettség úgy hat, mint a viharos erejű szél, elhajlítja vagy eltöri ezeket az apró szőrszálakat, és a szempilláinkkal ellentétben ezek nem nőnek vissza. Az emberi fül már egyébként a születésnapjától kezdve rendelkezik az összes szőrsejttel, amilyen csak valaha lesz. Ha ezek a sejtek elpusztulnak, a veszteség végleges, nem lehet helyrehozni. Ami a koncerteket illeti, az élőzene általában mindig túl hangos. A koncert helyszínen a hangerő miatt a belső fülre nehezedő halmozott terhelés is már 10-15 perc után károsodást okoz, magyarázzák a kutatók. Érdemes egyébként füldugót viselni. Az úgynevezett szivacsos füldugók viszont nyilván eltorzítják a zene hangzását, ehelyett vannak úgynevezett hifi füldugók, amelyek anélkül tompítják a hangerőt, hogy megváltoztatnák a zene karakterét. A valódi zenerajongóknak érdemes lehet egyedi, zenészeknek szánt füldugókba beruházniuk. Egyébként ezeket audiológusoktól is meg lehet rendelni, akik mintavétel alapján készítik el őket. Mindez vonatkozik egyébként a sporteseményekre is. Gyakran vannak hangos sportesemények, és akár sporteseményeken vagy koncerteken is lehet látni csecsemőket fülvédőben. Ezzel nincs is semmi baj, állítják a kutatók és az audiológusok, viszont ők annak örülnének, ha a szülőkön is lenne fülvédő. És akkor lássunk még olyan mindennapi tevékenységet, amely nem is gondolnánk, de hallásvesztéshez vezet. Az audiológusok azt állítják, gyakran tapasztalnak úgynevezett féloldali hallásvesztést olyan embereknél, akik megszokásból lehúzott ablakkal vezetnek, És ne feledkezzünk meg a kertészkedésről sem, a fűkasza, a lombfúvó, a fűnyíró és a legújabb barkács projektekhez használt körfűrész is nagyon hangos. Fontos, hogy ezek használója is viseljen fülvédőt a tevékenység közben.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: És most folytassuk azzal a témával, amit már többször megígértem magazinunk kezdete óta, a táplálkozásról lesz szó. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat és irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Alapvetően elmondható, hogy a nyugati típusú társadalmakban élők sokkal több állati eredetű élelmiszert fogyasztanak, mint szükséges volna. A jövőnk, az egészségünk és a bolygónk élővilága szempontjából ugyanakkor az lenne hasznos, ha minél több növényi alapú élelmiszert fogyasztanánk. De vajon ezek az úgynevezett növényi élelmiszerek tényleg mindig egészségesek? Ennek járunk utána a következőkben. Előtte viszont egy mondat erejéig tisztázzuk, hogy az állati eredetű élelmiszer nagy mennyiségű fogyasztásával az a probléma, hogy ennek részint betegségekben is megnyilvánuló hatásai vannak, részint pedig hatalmas földterületeket vesz el a természettől az állattenyésztés. Ha szeretnénk bolygónk természetes élőhelyeit helyreállítani, akkor ezen mielőbb változtatni kell. A változást pedig az is indokolja, hogy a szükségesnél kevesebb növényi élelmiszert veszünk magunkhoz, így ennek növelésével két legyet üthetnénk egy csapásra. Az átlagember legtöbbször egyébként olyan formában vásárolja meg az élelmiszereket, hogy azzal már nem kell sok mindent tennie ahhoz, hogy ehető legyen. Félkész vagy kész élelmiszeripari üzemekben készült ételeik azonban számtalan adalékanyagot is tartalmazhatnak, amelyek egy otthoni főzés során biztosan nem kerülnének bele a fazékba. Ennek az az oka természetesen, hogy a tömegtermelés, a hosszú eltarthatóság, az olcsóság és a tetszetős külső igényei miatt nélkülük egyszerűen nem lehetne előállítani ezeket az élelmiszereket. Ezek azonban az ételeinket ultrafeldolgozottá teszik, és erről már tudjuk, hogy egészségügyi kockázattal jár a rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztásuk. Egy angol kutatócsoport Nagy-Británia egyik szupermarket láncában kapható élelmiszerek esetében vizsgálta meg, hogy mennyi adalékanyaggal készültek. Ehhez olyan ételeket választottak, amelyeknek létezik állati eredetű és növényi eredetű változata is, összesen 71 ilyen élelmiszerpárt mértek fel. Olyan élelmiszerpárokra gondoljunk, mint a tehéntej kontra zabtej, aztán a csirkés szendvics kontra csirke utánzatú növényi szendvics, illetve különféle szószók, a majonéz, illetve azoknak a vegán változata is szerepelt az élelmiszerpárok között, illetve természetesen a hús is kontra a növényi alapú hús helyettesítő. Minden egyes megvizsgált növényi alapú termék egyúttal vegán is volt, vagyis semmilyen állati eredetű alapanyag nem volt bennük. És akkor jöjjön a lényeg, vagyis a kutatás eredménye. Nem lesznek jó híreim. Az állati eredetű élelmiszerekben összesen 100 különböző adalékanyagot azonosítottak a kutatók, míg ezek növényi megfelelőiben szinte kétszer annyit, 199-et. A kutatást vezető Joseph Whittaker egyébként elmondta, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy a növényi alapú élelmiszerek rosszabbak volnának, vagy egészségügyi szempontból kockázatosabbak, ugyanis a kutatók pusztán az adalékok számát vizsgálták, de nem mérték fel, hogy mennyi volt ezekből az adott élelmiszerben, és azt sem ellenőrizték, hogy milyen gyakran fogyasztották ezeket az emberek, de a számok azért magukért beszélnek, illetve a kutatók azt is megjegyezték, hogy minden használt adalék anyag az előírásoknak megfelelő volt, viszont szerintük fontos lenne szélesebb körben több országban is elvégezni eféle felméréseket. A növényi étrend egyébként egyre inkább teret nyer, ugyanakkor az emberek szeretnének kevesebb feldolgozott, adalékanyagoktól mentes ételeket fogyasztani. A kutatók hangsúlyozzák, hogy ennek a legjobb útja az, ha valaki maga főz nyers, egyszerű alapanyagokból.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: is marad.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Magazinunk legvégén jöjjön még az a téma, amit ígértem, elképesztő, hogy az emberiség mennyire büszke a kommunikációs hálózataira, az internet feltalálására, a 4G-re, az 5G-re, a videócsetes lehetőségeken keresztül, a földbolygó másik oldalára való telefonáláson át, viszont elképesztő, hogy milyen kommunikációs hálózat zajlik ezzel párhuzamosan a természetben. No, nézzünk csak rá földbolygónkra erről az oldalról is, hogy a méhek eltáncolják a táplálékforrás helyét, sokkal köztudottabb információ, mint hogy lábnyom feromonokkal is útba igazítanak. Ma már tudományosan bizonyított az is, hogy a préri kutyák nem csak magát a veszélyt jelzik társaiknak, hanem képesek a ragadozó méretét, alakját és akár a színét is megadni, de hogy a gombák utasítást küldjenek a hangyáknak, egy új dokumentum sorozat mutatja be egyébként ezekkel a hihetetlenül érdekes példákkal a természetet átszövő kommunikációs hálózatot, vagyis azt, hogy a természet már jóval az ember előtt létrehozta saját információs hálózatait, írja a HVG tudományos rovata. Na, kukkancsunk egy kicsit bele ebbe a sorozatba. A préri kutya első pillantásra bájos, kíváncsi rágcsálónak tűnik, valójában azonban az állatvilág egyik legösszetettebb riasztó rendszerét működteti, a föld alatti kolóniákban élő állatok számára minden másodperc számít, ezért a veszélyt jelző hangok sokkal többet közölhetnek egy egyszerű figyelmeztetésnél. A préri kutya gégefője a nagyon mély frekvenciáktól egészen az ultrahangig képes hangot létrehozni. Ez a széles tartomány sokféle árnyalatot és részletet tud megosztani azokban az üzenetekben, amelyeket egymásnak átadnak. Így magyarázza Péter Szaraje, természetvédelmi biológus, a dokumentum sorozatban a jelenséget. Ez szerint tehát a préri kutyák képesek különbséget tenni a ragadozók között, sőt, hangjelzéseik a veszély méretére, alakjára és színére is utalhatnak. Aztán, ami a méheket illeti, a méhek kommunikációja szintén jóval összetettebb annál, mint amit a híres riszáló táncuk alapján gondolnánk. Egy több tízezer egyedből álló kaptár működéséhez folyamatos és pontos információ áramlás szükséges, amelyben a tánc mellett az illatok és különféle kémiai jelek is fontos szerepet játszanak. A kutatások szerint a méhek még a lábukkal is üzennek, lábnyom feromonokat hagynak maguk után, amelyek segítik társaikat a tájékozódásban. A lábnyom feromonok olajos, színtelen anyagok, amelyek nyomot hagynak a méhek számára. Ezeket arra is használhatják, hogy visszataláljanak egyébként a kaptáruk bejáratához. Így magyarázza Rosalind Murray, a University of Toronto adjunktusa, aki evolúciós ökológusként a levélvágó hangyák kommunikációjára is felhívja a figyelmet, ami szerinte még ennél is különlegesebb. Ezek az állatok ugyanis leveleket gyűjtenek, ezeken termesztik fő táplálékforrásukat, a gombát, mindeközben pedig két irányú kommunikáció zajlik köztük, a hangyák valójában a termesztett gomba által kibocsátott kémiai jelzésekre reagálnak, tehát a gomba jelzi, ha más típusú levelekre vagy éppen metszésre van szükség ahhoz, hogy egészséges maradjon, a levélvágó hangyák pedig képesek erre reagálva hatékonyabban kertészkedni. Tetszik a sorozat, pedig még nem is láttam, egy új dokumentum sorozat mutatja be tehát azt, hogy miközben egyébként az ember nagy erőkkel építi a kommunikációs hálózatát, a természet valószínűleg évezredek óta már megelőzött bennünket. Ezzel a hírrel zárom mai tudományos magazinunkat, remélem, hogy jó volt együtt tölteni az időt. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk legközelebb is, de addig is természetesen nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét. Ítéletidő pusztít Hawaiin. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az

0: ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Két nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt három településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Lakóépületeket mosott el, villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott a Lala trópusi vihar Hawaiin. A hurrikán erejű széllel és özönvízszerű esővel áthaladó viharban egy ember meghalt. Az ítéletidő házak tetejét szakította le és utakat tett járhatatlanná. A legnagyobb szigeten a háztartások több mint kétharmadában nem volt áram.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8
3: Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Gyere ki a rétre.

0: 99.8. Rád hangolva. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta.

0: kontinens viadalt.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

orgazma, akkor jön ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog az elme,

és csak mosolygott mellettem. Ő meg énekelt, s úgy oda voltam, az csak füttyentett, s én hogy rohantam. Az ott fázott, és én betakartam, s ő csak bólintott.

csak ő tudta. Én meg másé, az épp nagyon unta, és csak néztem, na most hova dőjek.

0: képet. Kicsi vagyok, még hunyorgok, s félek, s ahogy nézem, hát egyszer csak látom, ő már ott állt mellettem.
1: Hazai Turmix.
2: Nem csúszik az este,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Forgalomkorlátozások a Bástya utca építése miatt készül a szezonra az Égisz Görmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Újabb szabadtéri tűzekhez riasztották a vármegyei tűzoltókat. Pácsonyban 300 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet, a lángok pedig szénabálákra is átterjedtek. A tüzet a vasvári egység fékezte meg. Nemesrempe Hollóson már egy hektáron kapott lángra a száraz fű, itt a körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a tűz tovább terjedését. Hasonló eset történt Kenyeriben az Ady utcában, Jánosházán pedig 300 négyzetméteren égett egy akácos aljnövényzete, adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. Megkezdődnek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt augusztus 24-től megváltozik a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. Kékesi Gábor szobrászművész kiállításának megnyitójával kezdődik kedden 17 órától a Körmendi Napok idei programsorozata. A tárlatnak a Városi Kiállítóterem ad otthont. A közönséget Tóth Judit, a Körmendi Művelődési Központ múzeum és könyvtár igazgatója köszönti majd, a kiállítást Tóth Csaba Munkácsi díjas festőművész nyitja meg. A tárlat szeptember 6-ig látogatható a Városi Kiállítóteremben. Az idei Körmendi Napokat augusztus 18 és 22 között rendezik meg. A többnapos program sorozat kulturális, művészeti és közösségi programokkal várja a város lakóit és az oda látogatókat. Igaz Gyöngyök címmel nyílt meg Süle Gyöngyi, a 3FK fotóklub tagjának bemutatkozó kiállítása a Letenyei Fáklya Művelődési Ház kiállító terében. A tárlaton nagyméretű fotókon a kert és a természet szépségei, valamint a virágokról és rovarokról készült makrofotók láthatók. A kiállítás alkotásai a természet apró részleteit és változatos formáit mutatják meg. A természetfotózás iránt elkötelezett alkotó munkáit szeptember végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Készül a szezonra az Égisz Görmend. Az új vezetőedző Kocsis Tamás lesz, munkáját Érsek Marcell és Lógár Bence segíti. A 41 éves Ferenc Csaba visszavonult, a továbbiakban szakmai vezetőként támogatja a klubot. A magyar kerethez Takács Kristóf Sopronból és Csuti Kornél Oroszlányból érkezett, míg Kohil Erik Pakstól csatlakozott 1+1 évre. A csapattól távozott többek között Hanzen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos. A klub három légióst is igazolt. A körmendiek a következő hetekben több felkészülési mérkőzést játszanak. Szakemberek szerint a jelenlegi balatoni tóhasználat kockázatot hordoz. A Balaton

0: szektoron átnyúló cselekvést igényen, a jelenlegi menedzsment és a tóhasználat folytatása fenntarthatatlan, mondta a Honti Márk hidrológus egy tudományos előadó ülésen Tihanyban. Ez azt jelenti, hogy vissza kell szorítani az önző érdekek érvényesülését, valamint biztosítani kell a tó és partjai közösségi használatát az élővilág megóvásával. A változásokhoz való alkalmazkodás elkerülhetetlen, ez állami és egyéni felelősség, hangsúlyozták. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel, és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök vasárnap. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. Esőkabátban és esernyővel sétálhatnak a látogatók egy dubai üdülőhely különleges utcáján. A mesterségesen kialakított esős utcában igazi zápor fogadja a vendégeket, miközben odakint továbbra is forró, száraz idő uralkodik. A különleges látványosság egy olyan fejlesztés része, amely a nyári hőségben is kellemesebb szabadtéri élményt kínál. A rendszer igény szerint képes esőt előidézni, a területen pedig mintegy 27 Celsius fokon tartják a hőmérsékletet.
1: Sporthírek.
0: Hétfőtől csütörtökig Szegeden rendezik az egyetemi kajakkenu világbajnokságot, amelyen 24 ország több mint 200 sportolója, köztük 25 magyar száll vízre. A kajakkenus futamok mellett szubszakák képviselői is vízre szállnak, illetve egyetemi sárkányhajó csapatok csatájára is sor kerül majd a négy napos viadalon a Matyéren.
1: Időjárás jelentés.
0: Már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Forgalmi rendváltozás a körmendi napok miatt. Ismét magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel a Batthyány kastély udvarán. 112 országból érkeztek vendégek az idei szigetre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Forgalmi rendváltozásokra és ideiglenes útlezárásokra kell számítani a körmendi napok rendezvényei miatt. Elsősorban augusztus 19-én szerdán közölte a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Ezen a napon tartják a hagyományos Rába Parti csónak felvonulást és tűzijátékot, amelyeket kulturális programok követnek. A szervezők arra kérik a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi korlátozásokról, és lehetőség szerint használják a kijelölt parkolóhelyeket. Ismert magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel élő koncerten augusztus 20-án a körmendi Batthyány kastély udvarán. A 19 óra 15-kor kezdődő ingyenes programra minden korosztályt várnak. A koncert műsorában többek között a Csini Baba, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Honfoglalás, az István a király és a Made in Hungary című filmekhez kapcsolódó ismert dalok szerepelnek. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium augusztus 19-én szerdán a körmendi Batthyány kastély udvarán. A program délután 16:30-kor kezdődik, a szervezők minden érdeklődőt várnak. A Bandérium közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Home projekt keretében valósulhat meg, és a város belvárosában a víz természetes hűsítő hatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként nyár végéig online kérdőív segítségével gyűjtik a lakossági tapasztalatokat. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat orvosok augusztus 29-én szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülőket és a pedagógusokat várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A program célja, hogy a közérthetően hiteles információkat kapjanak a gyerekkorban gyakran előforduló egészségügyi problémákról, azok felismeréséről, megelőzéséről és a korszerű kezelési lehetőségekről. Egy hét alatt új alapokra helyezték a turizmus irányítás több fontos területét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Csendes Olivér vezetésével megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség cégcsoportjának felső vezetői csapata. A kisfaludi turisztikai támogatás kezelő vezetését Runa Andrea vette át, a Visit Hungary élére Boros Botond került, az Expo 2027 kiállítás non-profit Kft. Irányítását pedig már Tóth Andrea látja el. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Szigetfesztiválra, Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte Vető Viktória sajtófőnök az MT-vel. A sziget évtizedek óta Magyarország

0: legjelentősebb kulturális turisztikai attrakciója, amely minden évben látogatók tízezreit hozza Budapestre a világ minden tájáról. A Google adatai szerint csak az elmúlt egy hónapban csaknem 500 000-en kerestek rá a fesztiválra a határainkon túlról. Aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkatársai Belgiumban. A ládába rejtett arany értéke, amelyet a rendőrség lefoglalt, 9 millió euró. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs. A vizsgálat végéig továbbra sem biztos, hogy a ház jelenlegi tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szociális szervezet lesz a nagy értékű aranybirtokosa.
1: Sporthírek.
0: Amennyiben megmaradna az álomváltó, és akár más számokban is elindulna, akkor Kós Hubert nem feltétlenül keresne magának újabb egyéni úszó számokat a jövőben. A 200 méter hát olimpiai, világ és Európa bajnoka a 400 méteres gyorsváltó első embereként is aranyérmet nyert a párizsi kontinens viadalon. A Kóssal, Németh Nándorral és Szabó Szebasztiánnal szereplő staféta negyedik tagja, Milák Kristóf, a döntőben szenzációs utolsó 100 méterrel vezette győzelemre az országos csúcsot úszó magyar váltót.
1: Időjárás jelentés.
0: Már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Forgalomkorlátozások a Bástya utca építése miatt, készül a szezonra az Égisz Görmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Újabb szabadtéri tűzekhez riasztották a vármegyei tűzoltókat. Pácsonyban 300 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet, a lángok pedig szénabálákra is átterjedtek. A tüzet a vasvári egység fékezte meg. Nemesrempe Hollóson már egy hektáron kapott lángra a száraz fű, itt a körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a tűz továbbterjedését. Hasonló eset történt Kenyeriben az Ady utcában, Jánosházán pedig 300 négyzetméteren égett egy akácos aljnövényzete, adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. Megkezdődnek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt augusztus 24-től megváltozik a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. Kékesi Gábor szobrászművész kiállításának megnyitójával kezdődik kedden 17 órától a Körmendi Napok idei programsorozata. A tárlatnak a Városi Kiállítóterem ad otthont. A közönséget Tóth Judit, a Körmendi Művelődési Központ Múzeum és Könyvtár igazgatója köszönti majd, a kiállítást Tóth Csaba Munkácsi díjas festőművész nyitja meg. A tárlat szeptember 6-ig látogatható a Városi Kiállítóteremben. Az idei Körmendi Napokat augusztus 18 és 22 között rendezik meg. A többnapos program sorozat kulturális, művészeti és közösségi programokkal várja a város lakóit és az odalátogatókat. Igaz Gyöngyök címmel nyílt meg Süle Gyöngyé, a 3FK fotóklub tagjának bemutatkozó kiállítása a Letenyei Fáklya Művelődési Ház kiállító terében. A tárlaton nagyméretű fotókon a kert és a természet szépségei, valamint a virágokról és rovarokról készült makrofotók láthatók. A kiállítás alkotásai a természet apró részleteit és változatos formáit mutatják meg. A természetfotózás iránt elkötelezett alkotó munkáit szeptember végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Készül a szezonra az Égisz Görmend. Az új vezetőedző Kocsis Tamás lesz, munkáját Érsek Marcell és Lógár Bence segíti. A 41 éves Ferenc Csaba visszavonult, a továbbiakban szakmai vezetőként támogatja a klubot. A magyar kerethez Takács Kristóf Sopronból és Csuti Kornél Oroszlányból érkezett, míg Kohil Erik Pakstól csatlakozott 1+1 évre. A csapattól távozott többek között Hanzen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos. A klub három légióst is igazolt. A körmendiek a következő hetekben több felkészülési mérkőzést játszanak. Szakemberek szerint a jelenlegi balatoni tóhasználat kockázatot hordoz. A Balaton szektoron átnyúló cselekvést igényen, a jelenlegi menedzsment és a tóhasználat folytatása fenntarthatatlan, mondta a Honti Márk hidrológus egy tudományos előadó ülésen Tihanyban. Ez azt jelenti, hogy vissza kell szorítani az önző érdekek érvényesülését, valamint biztosítani kell a tó és partjai közösségi használatát az élővilág megóvásával. A változásokhoz való alkalmazkodás elkerülhetetlen, ez állami és egyéni felelősség, hangsúlyozták. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök vasárnap. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. Esőkabátban és esernyővel sétálhatnak a látogatók egy dubai üdülőhely különleges utcáján. A mesterségesen kialakított esős utcán

0: Kanadában igazi zápor fogadja a vendégeket, miközben odakint továbbra is forró, száraz idő uralkodik. A különleges látványosság egy olyan fejlesztés része, amely a nyári hőségben is kellemesebb szabadtéri élményt kínál. A rendszer igény szerint képes esőt előidézni, a területen pedig mintegy 27 Celsius fokon tartják a hőmérsékletet.
1: Sporthírek.
0: Hétfőtől csütörtökig Szegeden rendezik az egyetemi kajakkenu világbajnokságot, amelyen 24 ország több mint 200 sportolója, köztük 25 magyar száll vízre. A kajakkenus futamok mellett szubszakák képviselői is vízre szállnak, illetve egyetemi sárkányhajó csapatok csatájára is sor kerül majd a négy napos viadalon a Matyérán.
1: Időjárás jelentés.
0: Már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8 Görmend FM.
1: Rápangolva!
2: I got a melody.

0: Augusztus 19-én szerdán közölte a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Ezen a napon tartják a hagyományos Rába Parti csónak felvonulást és tűzijátékot, amelyeket kulturális programok követnek. A szervezők arra kérik a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi korlátozásokról, és lehetőség szerint használják a kijelölt parkolóhelyeket. Ismert magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel élő koncerten augusztus 20-án a Körmendi Batthyány Kastély udvarán. A 19 óra 15-kor kezdődő ingyenes programra minden korosztályt várnak. A koncert műsorában többek között a Csini Baba, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Honfoglalás, az István a király és a Made in Hungary című filmekhez kapcsolódó ismert dalok szerepelnek. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium augusztus 19-én szerdán a Körmendi Batthyány Kastély udvarán. A program délután 4:30-kor kezdődik, a szervezők minden érdeklődőt várnak. A Bandérium közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmen az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Home projekt keretében valósulhat meg, és a város belvárosában a víz természetes hűsítő hatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként nyár végéig online kérdőív segítségével gyűjtik a lakossági tapasztalatokat. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat orvosok augusztus 29-én szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülőket és a pedagógusokat várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A program célja, hogy a közérthetően hiteles információkat kapjanak a gyerekkorban gyakran előforduló egészségügyi problémákról, azok felismeréséről, megelőzéséről és a korszerű kezelési lehetőségekről. Egy hét alatt új alapokra helyezték a turizmus irányítás több fontos területét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Csendes Olivér vezetésével megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség cégcsoportjának felső vezetői csapata. A kisfaludi turisztikai támogatás kezelő vezetését Runa Andrea vette át, a Visit Hungary élére Boros Botond került, az Expo 2027 kiállítás non-profit kárté irányítását pedig már Tóth Andrea látja el. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Sziget Fesztiválra, Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte Vető Viktória sajtófőnök az MT-vel. A sziget évtizedek óta Magyarország legjelentősebb kulturális turisztikai attrakciója, amely minden évben látogatók tízezreit hozza Budapestre a világ minden tájáról. A Google adatai szerint csak az elmúlt egy hónapban csaknem 500 ezeren kerestek rá a fesztiválra a határainkon túlról. Aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkatársai Belgiumban. A ládába rejtett arany értéke, amelyet a rendőrség lefoglalt, 9 millió euró. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs. A vizsgálat végéig továbbra sem biztos, hogy a ház jelenlegi tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szociális szervezet lesz a nagyértékű aranybirtokosa.
1: Sporthírek.
0: Amennyiben megmaradna az álomváltó, és akár más számokban is elindulna, akkor Kós Hubert nem feltétlenül keresne magának újabb egyéni úszószámokat a jövőben. A 200 méter hát olimpiai világ és Európa bajnoka a 4x100 méteres gyorsváltó első embereként is aranyérmet nyert a párizsi kontinens viadalon. A Kóssal, Németh Nándorral és Szabó Szebasztiánnal szereplő staféta negyedik tagja, Milák Kristóf, a döntőben szenzációs utolsó 100 méterrel vezette győzelemre az országos csúcsot úszó magyar váltót.
1: Időjárás jelentés.
0: Már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhat.

0: A Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Forgalomkorlátozások a Bástya utca építése miatt, készül a szezonra az Égisz Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Újabb szabadtéri tűzekhez riasztották a vármegyei tűzoltókat. Bácsonyban 300 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet, a lángok pedig szénabálákra is átterjedtek. A tüzet a Vasvári egység

0: Kékesi Gábor szobrászművész kiállításának megnyitójával kezdődik kedden 17 órától a Körmendi Napok idei programsorozata. A tárlatnak a Városi Kiállítóterem ad otthont. A közönséget Tóth Judit, a Körmendi Művelődési Központ múzeum és könyvtár igazgatója köszönti majd, a kiállítást Tóth Csaba Munkácsi díjas festőművész nyitja meg. A tárlat szeptember 6-ig látogatható a Városi Kiállítóteremben. Az idei Körmendi Napokat augusztus 18 és 22 között rendezik meg. A többnapos program sorozat kulturális, művészeti és közösségi programokkal várja a város lakóit és az odalátogatókat. Igaz Gyöngyök címmel nyílt meg Süle Gyöngyi, a 3FK fotóklub tagjának bemutatkozó kiállítása a Letenyei Fáklya Művelődési Ház kiállító terében. A tárlaton nagyméretű fotókon a kert és a természet szépségei, valamint a virágokról és rovarokról készült makrofotók láthatók. A kiállítás alkotásai a természet apró részleteit és változatos formáit mutatják meg. A természetfotózás iránt elkötelezett alkotó munkáit szeptember végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Készül a szezonra az Aegis Körmend. Az új vezetőedző Kocsis Tamás lesz, munkáját Érsek Marcell és Lógár Bence segíti. A 41 éves Ferenc Csaba visszavonult, a továbbiakban szakmai vezetőként támogatja a klubot. A magyar kerethez Takács Kristóf Sopronból és Csuti Kornél Oroszlányból érkezett, míg Kohil Erik Pakstól csatlakozott 1+1 évre. A csapattól távozott többek között Hanzen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos. A klub 3 légióst is igazolt. A körmendiek a következő hetekben több felkészülési mérkőzést játszanak. Szakemberek szerint a jelenlegi balatoni tóhasználat kockázatot hordoz. A Balaton szektoron átnyúló cselekvést igényen, a jelenlegi menedzsment és a tóhasználat folytatása fenntarthatatlan, mondta a Honti Márk hidrológus egy tudományos előadó ülésen Tihanyban. Ez azt jelenti, hogy vissza kell szorítani az önző érdekek érvényesülését, valamint biztosítani kell a tó és partjai közösségi használatát az élővilág megóvásával. A változásokhoz való alkalmazkodás elkerülhetetlen, ez állami és egyéni felelősség, hangsúlyozták. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök vasárnap. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő, alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. Esőkabátban és esernyővel sétálhatnak a látogatók egy dubai üdülőhely különleges utcáján. A mesterségesen kialakított esős utcában igazi zápor fogadja a vendégeket, miközben odakint továbbra is forró, száraz idő uralkodik. A különleges látványosság egy olyan fejlesztés része, amely a nyári hőségben is kellemesebb szabadtéri élményt kínál. A rendszer igény szerint képes esőt előidézni, a területen pedig mintegy 27 Celsius fokon tartják a hőmérsékletet.
1: Sporthírek.
0: Hétfőtől csütörtökig Szegeden rendezik az egyetemi kajakkenu világbajnokságot, amelyen 24 ország több mint 200 sportolója, köztük 25 magyar száll vízre. A kajakkenus futamok mellett szubszakák képviselői is vízre szállnak, illetve egyetemi sárkányhajó csapatok csatájára is sor kerül majd a 4 napos viadalon a Matyérán.
1: Időjárás jelentés.
0: Már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8 Görmend FM. Rápangolva!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Forgalmi rendváltozás a körmendi napok miatt. Ismét magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel a Batthyány kastély udvarán. 112 országból érkeztek vendégek.

0: helyeket. Ismert magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel élő koncerten augusztus 20-án a Körmendi Batthyány Kastély udvarán. A 19 óra 15-kor kezdődő ingyenes programra minden korosztályt várnak. A koncert műsorában többek között a Csini Baba, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Honfoglalás, az István a király és a Made in Hungary című filmekhez kapcsolódó ismert dalok szerepelnek. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium augusztus 19-én szerdán a Körmendi Batthyány Kastély udvarán. A program délután 16:30-kor kezdődik, a szervezők minden érdeklődőt várnak. A Bandérium közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatás Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Home projekt keretében valósulhat meg, és a város belvárosában a víz természetes hűsítő hatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként nyár végéig online kérdőív segítségével gyűjtik a lakossági tapasztalatokat. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat orvosok augusztus 29-én szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülőket és a pedagógusokat várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A program célja, hogy a közérthetően hiteles információkat kapjanak a gyerekkorban gyakran előforduló egészségügyi problémákról, azok felismeréséről, megelőzéséről és a korszerű kezelési lehetőségekről. Egy hét alatt új alapokra helyezték a turizmus irányítás több fontos területét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Csendes Olivér vezetésével megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség cégcsoportjának felső vezetői csapata. A kisfaludi turisztikai támogatás kezelő vezetését Róna Andrea vette át, a Visit Hungary élére Boros Botond került, az Expo 2027 kiállítás non-profit kárti irányítását pedig már Tóth Andrea látja el. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Sziget Fesztiválra, Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte Vető Viktória sajtófőnök az MT-vel. A sziget évtizedek óta Magyarország legjelentősebb kulturális turisztikai attrakciója, amely minden évben látogatók tízezreit hozza Budapestre a világ minden tájáról. A Google adatai szerint csak az elmúlt egy hónapban csaknem 500 000 kerestek rá a fesztiválra a határainkon túlról. Aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkatársai Belgiumban. A ládában rejtett arany értéke, amelyet a rendőrség lefoglalt, 9 millió euró. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs. A vizsgálat végéig továbbra sem biztos, hogy a ház jelenlegi tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szociális szervezet lesz a nagy értékű aranybirtokosa.
1: Sporthírek.
0: Amennyiben megmaradna az álomváltó, és akár más számokban is elindulna, akkor Kós Hubert nem feltétlenül keresne magának újabb egyéni úszószámokat a jövőben. A 200 méter hát olimpiai világ és Európa bajnoka a 4x100 méteres gyorsváltó első embereként is aranyérmet nyert a párizsi kontinens viadalon. A Kóssal, Németh Nándorral és Szabó Szebasztiánnal szereplő staféta negyedik tagja, Milák Kristóf, a döntőben szenzációs utolsó 100 méterrel vezette győzelemre az országos csúcsot úszó magyar váltót.
1: Időjárás jelentés.
0: Már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Forgalomkorlátozások a Bástya utca építése miatt, készül a szezonra az Égisz Görmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Újabb szabadtéri tűzekhez riasztották a vármegyei tűzoltókat. Pácsonyban 300 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet, a lángok pedig szénabálákra is átterjedtek. A tüzet a vasvári egység fékezte meg. Nemesrempe Hollóson már egy hektáron kapott lángra a száraz fű, itt a körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a tűz továbbterjedését. Hasonló eset történt Kenyeriben az Adi utcában, Jánosházán pedig 300 négyzetméteren égett egy akácos aljnövényzete, adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. Megkezdődnek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt augusztus 24-től megváltozik a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. Kékesi Gábor szobrászművész kiállításának megnyitójával kezdődik kedden 17 órától a Körmendi Napok idei programsorozata. A tárlatnak a Városi Kiállítóterem ad otthont. A közönséget Tóth Judit, a Körmendi Művelődési Központ Múzeum és Könyvtár igazgatója köszönti majd, a kiállítást Tóth Csaba Munkácsi díjas festőművész nyitja meg. A tárlat szeptember 6-ig látogatható a Városi Kiállítóteremben. Az idei körmendi napokat augusztus 18 és

0: A természetfotózás iránt elkötelezett alkotó munkáit szeptember végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Készül a szezonra az Aegis Körmend. Az új vezetőedző Kocsis Tamás lesz, munkáját Érsek Marcell és Lógár Bence segíti. A 41 éves Ferenc Csaba visszavonult, a továbbiakban szakmai vezetőként támogatja a klubot. A magyar kerethez Takács Kristóf Sopronból és Csuti Kornél Oroszlányból érkezett, míg Kohil Erik Pakstól csatlakozott 1+1 évre. A csapattól távozott többek között Hanzen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos. A klub 3 légióst is igazolt. A körmendiek a következő hetekben több felkészülési mérkőzést játszanak. Szakemberek szerint a jelenlegi balatoni tóhasználat kockázatot hordoz. A Balaton szektoron átnyúló cselekvést igényen, a jelenlegi menedzsment és a tóhasználat folytatása fenntarthatatlan, mondta a Honti Márk hidrológus egy tudományos előadó ülésen Tihanyban. Ez azt jelenti, hogy vissza kell szorítani az önző érdekek érvényesülését, valamint biztosítani kell a tó és partjai közösségi használatát az élővilág megóvásával. A változásokhoz való alkalmazkodás elkerülhetetlen, ez állami és egyéni felelősség, hangsúlyozták. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök vasárnap. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. Esőkabátban és esernyővel sétálhatnak a látogatók egy dubai üdülőhely különleges utcáján. A mesterségesen kialakított esős utcában igazi zápor fogadja a vendégeket, miközben odakint továbbra is forró, száraz idő uralkodik. A különleges látványosság egy olyan fejlesztés része, amely a nyári hőségben is kellemesebb szabadtéri élményt kínál. A rendszer igény szerint képes esőt előidézni, a területen pedig mintegy 27 Celsius fokon tartják a hőmérsékletet.
1: Sporthírek.
0: Hétfőtől csütörtökig Szegeden rendezik az egyetemi kajakkenu világbajnokságot, amelyen 24 ország több mint 200 sportolója, köztük 25 magyar száll vízre. A kajakkenus futamok mellett szubszakák képviselői is vízre szállnak, illetve egyetemi sárkányhajó csapatok csatájára is sor kerül majd a 4 napos viadalon a Matyérán.
1: Időjárás jelentés.
0: Már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

0: reggeli turmi.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen maradhat benned néhány apró darab, ahogy másoknál is maradtak belőled kisebb részek, mégis így érzed magad, te

0: megtalálsz.
1: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Forgalmi rendváltozás a körmendi napok miatt. Ismét magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel a Batthyány kastély udvarán. 112 országból érkeztek vendégek az idei szigetre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Forgalmi rendváltozásokra és ideiglenes útlezárásokra kell számítani a körmendi napok rendezvényei miatt. Elsősorban augusztus 19-én szerdán, közölte a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Ezen a napon tartják a hagyományos rábaparti csónak felvonulást és tűzijátékot, amelyeket kulturális programok követnek. A szervezők arra kérik a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi korlátozásokról, és lehetőség szerint használják a kijelölt parkolóhelyeket. Ismert magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel élő koncerten augusztus 20-án a körmendi Batthyány kastély udvarán. A 19 óra 15-kor kezdődő ingyenes programra minden korosztályt várnak. A koncert műsor

0: Japánig, közölte Vető Viktória sajtófőnök az MT-vel. A sziget évtizedek óta Magyarország legjelentősebb kulturális turisztikai attrakciója, amely minden évben látogatók tízezreit hozza Budapestre a világ minden tájáról. A Google adatai szerint csak az elmúlt egy hónapban csaknem 500 ezeren kerestek rá a fesztiválra a határainkon túlról. Aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkatársai Belgiumban. A ládába rejtett arany értéke, amelyet a rendőrség lefoglalt, 9 millió euró. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs. A vizsgálat végéig továbbra sem biztos, hogy a ház jelenlegi tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szociális szervezet lesz a nagyértékű aranybirtokosa.
1: Sporthírek.
0: Amennyiben megmaradna az álomváltó, és akár más számokban is elindulna, akkor Kós Hubert nem feltétlenül keresne magának újabb egyéni úszószámokat a jövőben. A 200 méter hát olimpiai világ és Európa bajnoka a 4x100 méteres gyorsváltó első embereként is aranyérmet nyert a párizsi kontinens viadalon. A Kóssal, Németh Nándorral és Szabó Szebasztiánnal szereplő staféta negyedik tagja, Milák Kristóf, a döntőben szenzációs utolsó 100 méterrel vezette győzelemre az országos csúcsot úszó magyar váltót.
1: Időjárás jelentés.
0: Már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Üdv mindenkinek, szép napot, én indult a hét első délutánja, itt a 99.8-on, Tóth Cili vagyok ma is itt az éterben, és egészen 5-ig leszek itt önökkel, jó kis érdekességekkel, hasznos infókkal, nem meg sok-sok jó zenével, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, New Level Empire, Justin Timberlake után Tiesto és Brian Grace érkezik legfrissebb közösével, A Beautiful Places című dallal. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk.

0: 99.8. Rap hangolva.
1: Dobozokba csomagolt évek,

0: közlekedési információk.
1: Érdemes az autósoknak a kora délutánban is még fokozott óvatossággal autózni a térségben, hiszen Szombathelyen a Petőfi telepnél továbbra is zajlik a jelzőlámpás gyalogos átkelőhely építése a 86-os főút és a Halast utca kereszteződésében. A munkálatok idején jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a beruházás várhatóan az őszi iskola kezdése elkészül. Kátyúznak az Egyházas Hollós Sorokpolány összekötő úton, míg a Medgyes Kovácsi Sorokpolány közti szakaszon kasszálási munkát végeznek, emiatt félpályás forgalom korlátozásra kell számítani. Ugyancsak félpályán halad a forgalom a 86-os főúton Szombathely és Vád között, szintén dolgoznak a munkagépek, ezért ezen a szakaszon is érdemes óvatosabban, a korlátozásokra figyelve közlekedni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.

Közlekedési változásokra kell számítani Körmenden hamarosan a Pestje utca átépítése miatt. A kivitelezési munkálatok augusztus 27-én kezdődnek az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közti Bástya utcai szakaszt érinti a beruházás. Augusztus 24-től tehát erre a Bástya utcai szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. A Bem József utca északi részén szintén lezárásra kell számítani. A parkolási rend már a mai nappal megváltozik, a Bem József utcának az érintett szakaszán a munkálatok miatt átmenetileg megszűnik a parkolási lehetőség. Az autósokat arra kérik, hogy itt ne parkoljanak és ne akadályozzák a munkaterület kialakítását. A kivitelezés ideje alatt kisebb forgalmi fennakadások is előfordulhatnak, ezért az autósok, gyalogosok és kerékpárosok fokozott figyelemmel közlekedjenek és tartsák be a kihelyezett közúti jelzéseket. Tehát a mai naptól már megváltozott a Bem József utca érintett szakaszán a parkolási rend, hiszen kialakítják a munkaterületet, ugyanis a Bástya utca átépítése augusztus 24-én hétfőn kezdetét veszi.

Géri és az ABCD FU szólt a 99.8 az első óránknak a végéhez közelítünk. Lakosi Gabi vált a stúdióban. Kettőkor hozza a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök vissza a hírek után, és folytatjuk a délután. Szólnak továbbra is a jó zenék. Maradjanak velünk. Itt

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Forgalomkorlátozások a Bástya utca építése miatt, készül a szezonra az Égisz Görmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Újabb szabadtéri tűzekhez riasztották a vármegyei tűzoltókat. Pácsonyban 300 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet, a lángok pedig szénabálákra is átterjedtek. A tüzet a vasvári egység fékezte meg. Nemesrempe Hollóson már egy hektáron kapott lángra a száraz fű, itt a körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a tűz tovább terjedését. Hasonló eset történt Kenyeriben az Ady utcában, Jánosházán pedig 300 négyzetméteren égett egy akácos aljnövényzete, adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. Megkezdődnek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt augusztus 24-től megváltozik a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. Kékesi Gábor szobrászművész kiállításának megnyitójával kezdődik kedden 17 órától a Körmendi Napok idei programsorozata. A tárlatnak a Városi Kiállítóterem ad otthont. A közönséget Tóth Judit, a Körmendi Művelődési Központ Múzeum és Könyvtár igazgatója köszönti majd, a kiállítást Tóth Csaba Munkácsi díjas festőművész nyitja meg. A tárlat szeptember 6-ig látogatható a Városi Kiállítóteremben. Az idei Körmendi Napokat augusztus 18 és 22 között rendezik meg. A többnapos program sorozat kulturális, művészeti és közösségi programokkal várja a város lakóit és az odalátogatókat. Igaz Gyöngyök címmel nyílt meg Süle Gyöngyi, a 3FK fotóklub tagjának bemutatkozó kiállítása a Letenyei Fáklya Művelődési Ház kiállítóterében. A tárlaton nagyméretű fotókon a kert és a természet szépségei, valamint a virágokról és rovarokról készült makrofotók láthatók. A kiállítás alkotásai a természet apró részleteit és változatos formáit mutatják meg. A természetfotózás iránt elkötelezett alkotó munkáit szeptember végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Készül a szezonra az Égisz Körmend. Az új vezetőedző Kocsis Tamás lesz, munkáját Érsek Marcell és Lógár Bence segíti. A 41 éves Ferenc Csaba visszavonult, a továbbiakban szakmai vezetőként támogatja a klubot. A magyar kerethez Takács Kristóf Sopronból és Csuti Kornél Oroszlányból érkezett, míg Kohil Erik Pakstól csatlakozott 1+1 évre. A csapattól távozott többek között Hanzen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos. A klub három légióst is igazolt. A körmendiek a következő hetekben több felkészülési mérkőzést játszanak. Szakemberek szerint a jelenlegi balatoni tóhasználat kockázatot hordoz. A Balaton szektoron átnyúló cselekvést igényel, a jelenlegi menedzsment és a tóhasználat folytatása fenntarthatatlan, mondta a Honti Márk hidrológus egy tudományos előadó ülésen Tihanyban. Ez azt jelenti, hogy vissza kell szorítani az önző érdekek érvényesülését, valamint biztosítani kell a tó és partjai közösségi használatát az élővilág megóvásával. A változásokhoz való alkalmazkodás elkerülhetetlen, ez állami és egyéni felelősség, hangsúlyozták. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök vasárnap. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. Esőkabátban és esernyővel sétálhatnak a látogatók egy dubai üdülőhely különleges utcáján. A mesterségesen kialakított esős utcában igazi zápor fogadja a vendégeket, miközben odakint továbbra is forró, száraz idő uralkodik. A különleges látványosság egy olyan fejlesztés része, amely a nyári hőségben is kell.

0: nyugatabb felé élénk erős marad, délután 24 fokot mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

És újra itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on. Én Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem pontosan 4:43-ban. Egészen 5-ig leszek itt önökkel az éterben. Jók és érdekességekkel, hasznos infókkal készültem, na meg persze szólnak a folytatásban is. A jó zenékű Beyoncé és Jay-Z Crazy in Love című közöse után Milk érkezik, és a Just the way you are, ráthangolva.

FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva. Újra

Charlie Puth és a That's Hilarious Salt a 99.8-on az elmúlt percekben augusztus 17-én, amikor is a jelcintok ünnepelnek. Isten éltesse valamennyiüket, illetve mindenkit, aki ma ünnepel ezen a napon. És egyébként egy jó kis érdekesség, ami ehhez a naphoz kapcsolható, az, hogy 167 éve ezen a napon használták először a légi postát, egy hőlégballon szállított 100 levelet New Yorkba a 44 kilométerre lévő Lafayette-ből. Tehát elindult a légi posta 167 éve ezen a napon. A ma ünneplőknek pedig Ed Sheeran egyik sikerét pörgetem a folytatásban, ami nem más, mint a Castle on a Hill. Jó rádiózást! When I was 6 years old, I broke my leg.

A holnapi nappal el startol az idei körmendi napok program sorozat, amely egészen augusztus 22-ig kínál különféle izgalmas programokat az itt élőknek, illetve a térségben élőknek. Emellett pedig természetesen forgalmi rend változásra is kell számítani, ahogy azt megszokhatták. A legnagyobb érdeklődésre számot tartó programok augusztus 19-én lesznek. A Rábaparti csónak felvonulásra, a tűzijátékra és az azt követő programokra várhatóan nagyon sokan érkeznek, ezért a biztonságos lebonyolítás érdekében különféle forgalomkorlátozások lépnek életbe. Augusztus 19-én este 6 órától várhatóan augusztus 20-a hajnali fél kettőig lezárják a Batthyány-Stratmann-László utcát és a Bajcsy-Zsilinszky utcát teljes hosszában, egészen a Rába hídig az érintett szakaszra a DNS Lajos és a Faludi Ferenc utcából sem lehet behajtani. Ugyanebben az időszakban lezárják a Szabadságtér melletti és az oda vezető utcákat is. Nem lehet behajtani a térre a Széchenyi utca felől a Polgármesteri Hivatal irányába, valamint a Bástya és a Kölcsey utca felől sem. A Rába hídon augusztus 19-én 19 óra 30 perctől a gyalogos forgalmat is megtiltják. A hidat a tűzijáték után a pirotechnikai eszközök maradványainak eltávolítását követően nyitják meg újra a gyalogosok előtt. Ezt követően a lezárás helyszíne a Hegyaljai utca hídfőtől a Batthyány kastély déli kapujánál található körforgalomhoz kerül át. Innen továbbra sem lehet gépjárművel a Szabadságtér, illetve a 8-as főút felé behajtani. A lezárások miatt augusztus 19-én este 6 órától üzemzárásig a buszjáratok is terelő útvonalon közlekednek. Érdemes mindenképpen már most eltervezni, hogy miként és hogy szeretnének augusztus 19-én a körmendi programokon részt venni. All I need is a little love in my life. All I need is a little love in the dark. A little bit I'm hoping it might kickstart.

Katy Perry, és a This Is How We Do It szalt a 99.8-on. Hamarosan pedig ismét Lakosi Gabinak adom át a stúdiót. Hozzá 3-kor a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök majd vissza, és folytatjuk a délutánt sok-sok hasznos infóval, na meg sok-sok jó zenével várom vissza önöket.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Forgalmi rendváltozás a körmendi napok miatt. Ismét magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel a Batthyány kastély udvarán. 112 országból érkeztek vendégek az idei szigetre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Forgalmi rendváltozásokra és ideiglenes útlezárásokra kell számítani a körmendi napok rendezvényei miatt. Elsősorban augusztus 19-én szerdán közölte a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Ezen a napon tartják a hagyományos Rába Parti csónak felvonulást és tűzijátékot, amelyeket kulturális programok követnek. A szervezők arra kérik a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi korlátozásokról, és lehetőség szerint használják a kijelölt parkolóhelyeket. Ismert magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel élő koncerten augusztus 20-án a körmendi Batthyány kastély udvarán. A 19 óra 15-kor kezdődő ingyenes programra minden korosztályt várnak. A koncert műsorában többek között a Csini Baba, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Honfoglalás, az István a király és a Made in Hungary című filmekhez kapcsolódó ismert dalok szerepelnek. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium augusztus 19-én szerdán a körmendi Batthyány kastély udvarán. A program délután 4:30-kor kezdődik, a szervezők minden érdeklődőt várnak. A Bandérium közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Home projekt keretében valósulhat meg, és a város belvárosában a víz természetes hűsítő hatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként nyár végéig online kérdőív segítségével gyűjtik a lakossági tapasztalatokat. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat orvosok augusztus 29-én szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülőket és a pedagógusokat várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A program célja, hogy a közérthetően hiteles információkat kapjanak a gyerekkorban gyakran előforduló egészségügyi problémákról, azok felismeréséről, megelőzéséről és a korszerű kezelési lehetőségekről. Egy hét alatt új alapokra helyezték a turizmus irányítás több fontos területét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Csendes Olivér vezetésével megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség cégcsoportjának felső vezetői csapata. A kisfaludi turisztikai támogatás kezelő vezetését Runa Andrea vette át, a Visit Hungary élére Boros Botond került, az Expo 2027 kiállítás non-profit Kft. Irányítását pedig már Tóth Andrea látja el. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Szigetfesztiválra, Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte Vető Viktória sajtófőnök az MT-vel. A sziget évtizedek óta Magyarország legjelentősebb kulturális turisztikai attrakciója, amely minden évben látogatók tízezreit hozza Budapestre a világ minden tájáról. A Google adatai szerint csak az elmúlt egy hónapban csaknem 500 ezeren kerestek rá a fesztiválra a határainkon túlról. Aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkatársai Belgiumban. A ládában rejtett arany értéke, amelyet a rendőrség lefoglalt, 9 millió euró. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs. A vizsgálat végéig továbbra sem biztos, hogy a ház jelenlegi tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szociális szervezet lesz a nagyértékű aranybirtokosa.
0: Sporthírek.
1: Amennyiben megmaradna az álomváltó, és akár más számokban is elindulna, akkor Kós Hubert nem feltétlenül keresne magának újabb egyéni úszószámokat a jövőben. A 200 méter hát olimpiai, világ és Európa bajnoka a 400 méteres gyorsváltó első embereként is aranyérmet nyert a párizsi kontinens viadalon. A Kóssal, Németh Nándorral és Szabó Szebasztiánnal szereplő staféta negyedik tagja, Milák Kristóf, a döntőben szenzációs utolsó 100 méterrel vezette győzelemre az országos csúcsot úszó magyar váltót.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, napközben még elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki elszórtan záporok, helyenként zivatarok. Az észak-északnyugati szél több felé élénk erős marad, délután 24 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

útnak indult a délután soron következő óráim is. Itt a 99.8-on szép napot mindenkinek. Tóth Cili vagyok továbbra is. Ötig leszek itt önökkel az éterben, a folytatásban is. Azok hasznos közérdekű infókat, na meg persze sok-sok jó zenét. Milo és a My Lucky Days tolt nálunk. A folytatásban pedig Free Masons és Billy Zuki közösét indítom. Ez nem más, mint az Uninvited. Jó rádiózást!

99.8. Rap hangolva. Rap hangolva. 24 hours in a day. 24 hours.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Egyéb téren Kékesi Gábor szobrászművész kiállítása nyílik meg holnap a Városi Kiállítóteremben délután 5 órakor a Körmendi Napok program keretein belül. A körmendi születésű szobrászművész főként figurális alkotásokat készít, illetve kis plasztikákat, emellett vert és öntött érmeket is tervez. A megnyitón köszöntőt mond Tóth Judit, a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár igazgatója, a tárlatot pedig Tóth Csaba, Munkácsy Díjas festőművész fogja megnyitni. A kiállítás szeptember 6-áig látogatható. Tehát Kékesi Gábor szobrászművész egyéb téren című kiállítása augusztus 18-án kedden délután 5 órakor nyílik a Városi Kiállítóteremben. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do.

0: közlekedési információk.
1: Az autósoknak érdemes szem előtt tartani, hogy továbbra is jelzőlámpás forgalom irányítás van Szombathely Petőfi telepnél a 86-os számú főúton, hiszen jelzőlámpás gyalogos átkelőhely építése zajlik, várhatóan az iskola kezdésre befejeződnek a munkálatok. Körmenden pedig indul a Bástya utca átépítése, emiatt változik a forgalmi rend, a mai naptól már megszűnt a parkolási lehetőség az érintett részen, mégpedig a Bem József utcában, érdemes tehát a megszokott útvonalak helyett alternatív útvonalakkal számolni.

Magosi Brothers Company és a harmonikás szólt a 99.8-on, hamarosan Rudimental és Kellyt közösen érkezik. All I Know címmel itt lesz velünk Hot Silence 82 és 2 Elvissza Oh La La című legfrissebbje, előttük pedig Seattle indul Up Together. Jó rádiózást! All together.

Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat 4-kor, viszont a mai délutánunkból van még hátra bő 60 percnyi idő, úgyhogy nagyon messzire ne menjenek a készülékektől. Én mindenképpen számítok a figyelmükre az utolsó órában is. Oh, no.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Forgalomkorlátozások a Bástya utca építése miatt, készül a szezonra az Égisz Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Újabb szabadtéri tűzekhez riasztották a vármegyei tűzoltókat. Pácsonyban 300 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet, a lángok pedig szénabálákra is átterjedtek. A tüzet a vasvári egység fékezte meg. Nemesrempe Hollóson már egy hektáron kapott lángra a száraz fű, itt a körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a tűz tovább terjedését. Hasonló eset történt Kenyeriben az Ady utcában, Jánosházán pedig 300 négyzetméteren égett egy akácos aljnövényzete, adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. Megkezdődnek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt augusztus 24-től megváltozik a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. Kékesi Gábor szobrászművész kiállításának megnyitójával kezdődik kedden 17 órától a körmendi napok idei programsorozata. A tárlatnak a városi kiállítóterem ad otthont. A közönséget Tóth Judit, a Körmendi Művelődési Központ Múzeum és Könyvtár igazgatója köszönti majd, a kiállítást Tóth Csaba Munkácsi díjas festőművész nyitja meg. A tárlat szeptember 6-ig látogatható a városi kiállítóteremben. Az idei körmendi napokat augusztus 18 és 22 között rendezik meg. A többnapos program sorozat kulturális, művészeti és közösségi programokkal várja a város lakóit és az oda látogatókat. Igaz Gyöngyök címmel nyílt meg Süle Gyöngyi, a 3FK fotóklub tagjának bemutatkozó kiállítása a Letenyei Fáklya Művelődési Ház kiállító terében. A tárlaton nagyméretű fotókon a kert és a természet szépségei, valamint a virágokról és rovarokról készült makrofotók láthatók. A kiállítás alkotásai a természet apró részleteit és változatos formáit mutatják meg. A természetfotózás iránt elkötelezett alkotó munkáit szeptember végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Készül a szezonra az Égisz Körmend. Az új vezetőedző Kocsis Tamás lesz, munkáját Érsek Marcell és Lógár Bence segíti. A 41 éves Ferenc Csaba visszavonult, a továbbiakban szakmai vezetőként támogatja a klubot. A magyar kerethez Takács Kristóf Sopronból és Csuti Kornél Oroszlányból érkezett, míg Kohil Erik Pakstól csatlakozott 1+1 évre. A csapattól távozott többek között Hanzen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos. A klub három légióst is igazolt. A körmendiek a következő hetekben több felkészülési mérkőzést játszanak. Szakemberek szerint a jelenlegi balatoni tóhasználat kockázatot hordoz. A Balaton szektoron átnyúló cselekvést igényen, a jelenlegi menedzsment és a tóhasználat folytatása fenntarthatatlan, mondta a Honti Márk hidrológus egy tudományos előadó ülésen Tihanyban. Ez azt jelenti, hogy vissza kell szorítani az önző érdekek érvényesülését, valamint biztosítani kell a tó és partjai közösségi használatát az élővilág megóvásával. A változásokhoz való alkalmazkodás elkerülhetetlen, ez állami és egyéni felelősség, hangsúlyozták. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök vasárnap. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő, alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. Esőkabátban és esernyővel sétálhatnak a látogatók egy dubai üdülőhely különleges utcáján. A mesterségesen kialakított esős utcában igazi zápor fogadja a vendégeket, miközben odakint továbbra is forró, száraz idő uralkodik. A különleges látványosság egy olyan fejlesztés része, amely a nyári hőségben is kellemesebb szabadtéri élményt kínál. A rendszer igény szerint képes esőt előidézni, a területen pedig mintegy 27 Celsius fokon tartják a hőmérsékletet.
0: Sporthírek.
1: Hétfőtől csütörtökig Szegeden rendezik az egyetemi kajakkenu világbajnokságot, amelyen 24 ország több mint 200 sportolója, köztük 25 magyar száll vízre. A kajakkenus futamok mellett szubszakák képviselői is vízre szállnak, illetve egyetemi sárkányhajó csapatok csatájára is sor kerül majd a négy napos viadalon a Matyérán.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, napközben még elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki elszórtan záporok, helyenként zivatarok. Az észak-északnyugati szél több felé élénk erős marad, délután 24 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

Az utolsó órája is elstartolt a délutánunknak itt a 99.8-on, én pedig továbbra is Tóth Szöri vagyok, tartsanak velem ebben az alig 50 percnyi kis időben még. Programajánlózunk még a folytatásban, hiszen színházi előadás is lesz a Körmendi Napok program sorozat keretein belül holnap, úgyhogy erről is hozok néhány gondolatot, na meg persze szólnak továbbra is a jó zenék. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, Bowser és a Magnetic című legfrissebbje után Nelly Furtado és egy 20 évvel idősebb sláger, a Mariners-szól. Jó rádiózást!

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Holnap este 7 órától a Batthyány Örökség Központ színház termében Ray Cooney, a miniszter félrelép című bohózatát nézhetik meg az érdeklődők, akik váltottak jegyet erre a fenomenális előadása, ami a Bán Falvi stúdió produkciója. A főbb szerepekben Hujber Ferenc, Gangsta Zoli, Kondákos Zsófia és Bugár Anna lesz látható. Érdemes tehát elmenni. Én jó szórakozást kívánok hozzá mindenkinek, és persze kellemes kikapcsolódást.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Az idei körmendi napok sem maradhat el nemzetközi néptáncgála nélkül, ahogy azt megszokhattuk hagyományosan augusztus 19-én a tűzijáték után, a néptánci a főszerep a Batthyány kastély udvarán, ahol köszöntött mond Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő. A házigazda Béri Balog Ádám táncegyüttes mellett pedig fellép a csehországi Rados néptáncegyüttes, a Szentpéterfai Gradisce néptáncegyüttes, illetve az Ungaraszka táncegyüttes. A néptánc kellen közre működik a Fajkusz banda. Várnak tehát mindenkit sok szeretettel az idei nemzetközi néptánc gálára, én pedig kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá.

Clean Bandit, Zara Larsson és a Symphony forgott a 99.8-on, és hát a végéhez ért a mai délutánunk itt a Körmend FM-en. Hamarosan 5 óra Lakosi Gabi hozza a legfontosabb híreket, infókat, aztán szólnak továbbra is a jó zenék, ne menjenek nagyon messzire a készülékektől. Én pedig megköszönöm, hogy velem töltötték a hét első délutánját, holnap ugyanígy 1 és 5 óra közt leszek itt az éterben önökkel, számítok akkor is a figyelmükre, tartsanak velem, Tóth Cilit hallották, további szép estét kívánok, és persze jó rádiózást a folytatásban is a Körmend FM-mel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Forgalmi rendváltozás a körmendi napok miatt. Ismét magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel a Batthyány kastély udvarán. 112 országból érkeztek vendégek az idei szigetre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Forgalmi rendváltozásokra és ideiglenes útlezárásokra kell számítani a körmendi napok rendezvényei miatt. Elsősorban augusztus 19-én szerdán közölte a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Ezen a napon tartják a hagyományos Rába parti csónak felvonulást és tűzijátékot, amelyeket kulturális programok követnek. A szervezők arra kérik a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi korlátozásokról, és lehetőség szerint használják a kijelölt parkolóhelyeket. Ismert magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel élő koncerten augusztus 20-án a körmendi Batthyány kastély udvarán. A 19 óra 15-kor kezdődő ingyenes programra minden korosztályt várnak. A koncert műsorában többek között a Csini Baba, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Honfoglalás, az István a király és a Made in Hungary című filmekhez kapcsolódó ismert dalok szerepelnek. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium augusztus 19-én szerdán a körmendi Batthyány kastély udvarán. A program délután 16:30-kor kezdődik, a szervezők minden érdeklődőt várnak. A Bandérium közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Home projekt keretében valósulhat meg, és a város belvárosában a víz természetes hűsítő hatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként nyár végéig online kérdőív segítségével gyűjtik a lakossági tapasztalatokat. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat orvosok augusztus 29-én szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülőket és a pedagógusokat várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A program célja, hogy a közérthetően hiteles információkat kapjanak a gyerekkorban gyakran előforduló egészségügyi problémákról, azok felismeréséről, megelőzéséről és a korszerű kezelési lehetőségekről. Egy hét alatt új alapokra helyezték a turizmus irányítás több fontos területét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Csendes Olivér vezetésével megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség cégcsoportjának felső vezetői csapata. A kisfaludi turisztikai támogatás kezelő vezetését Runa Andrea vette át, a Visit Hungary élére Boros Botond került, az Expo 2027 kiállítás non-profit kárté irányítását pedig már Tóth Andrea látja el. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Sziget Fesztiválra, Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte Vető Viktória sajtófőnök az MT-vel. A sziget évtizedek óta Magyarország legjelentősebb kulturális turisztikai attrakciója, amely minden évben látogatók tízezreit hozza Budapestre a világ minden tájáról. A Google adatai szerint csak az elmúlt egy hónapban csaknem 500 ezeren kerestek rá a fesztiválra a határainkon túlról. Aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkatársai Belgiumban. A ládába rejtett arany értéke, amelyet a rendőrség lefoglalt, 9 millió euró. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs. A vizsgálat végéig továbbra sem biztos, hogy a ház jelenlegi tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szociális szervezet lesz a nagyértékű aranybirtokosa.
0: Sporthírek.
1: Amennyiben megmaradna az álomváltó, és akár más számokban is elindulna, akkor Kós Hubert nem feltétlenül keresne magának újabb egyéni úszó számokat a jövőben. A 200 méter hát olimpiai, világ és Európa bajnoka, a 400 méteres gyorsváltó első embereként is aranyérmet nyert a párizsi kontinens viadalon. A kóssal, Németh Nándorral és Szabó Szebasztiánnal szereplő staféta negyedik tagja, Milák Kristóf, a döntőben szenzációs utolsó 100 méterrel vezette győzelemre az országos csúcsot úszó magyar váltót.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, napközben még elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki elszórtan záporok, helyenként zivatarok. Az észak-északnyugati szél több felé élénk erős marad, délután 24 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. 5 órában is rá.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Forgalomkorlátozások a Bástya utca építése miatt készül a szezonra az Égisz Görmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Újabb szabadtéri tűzekhez riasztották a vármegyei tűzoltókat. Pácsonyban 300 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet, a lángok pedig szénabálákra is átterjedtek. A tüzet a vasvári egység fékezte meg. Nemesrempe Hollóson már egy hektáron kapott lángra a száraz fű, itt a körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a tűz tovább terjedését. Hasonló eset történt Kenyeriben az Adi utcában, Jánosházán pedig 300 négyzetméteren égett egy akácos aljnövényzete, adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. Megkezdődnek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt augusztus 24-től megváltozik a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. Kékesi Gábor szobrászművész kiállításának megnyitójával kezdődik kedden 17 órától a Körmendi Napok idei programsorozata. A tárlatnak a Városi Kiállítóterem ad otthont. A közönséget Tóth Judit, a Körmendi Művelődési Központ Múzeum és Könyvtár igazgatója köszönti majd, a kiállítást Tóth Csaba Munkácsi díjas festőművész nyitja meg. A tárlat szeptember 6-ig látogatható a Városi Kiállítóteremben. Az idei Körmendi Napokat augusztus 18 és 22 között rendezik meg. A többnapos program sorozat kulturális, művészeti és közösségi programokkal várja a város lakóit és az odalátogatókat. Igaz Gyöngyök címmel nyílt meg Süle Gyöngyi, a 3FK fotóklub tagjának bemutatkozó kiállítása a Letenyei Fáklya Művelődési Ház kiállító terében. A tárlaton nagyméretű fotókon a kert és a természet szépségei, valamint a virágokról és rovarokról készült makrofotók láthatók. A kiállítás alkotásai a természet apró részleteit és változatos formáit mutatják meg. A természetfotózás iránt elkötelezett alkotó munkáit szeptember végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Készül a szezonra az Égisz Görmend. Az új vezetőedző Kocsis Tamás lesz, munkáját Érsek Marcell és Lógár Bence segíti. A 41 éves Ferenc Csaba visszavonult, a továbbiakban szakmai vezetőként támogatja a klubot. A magyar kerethez Takács Kristóf Sopronból és Csuti Kornél Oroszlányból érkezett, míg Kohil Erik Pakstól csatlakozott 1+1 évre. A csapattól távozott többek között Hanzen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos. A klub három légióst is igazolt. A körmendiek a következő hetekben több felkészülési mérkőzést játszanak. Szakemberek szerint a jelenlegi balatoni tóhasználat kockázatot hordoz. A Balaton szektoron átnyúló cselekvést igényen, a jelenlegi menedzsment és a tóhasználat folytatása fenntarthatatlan, mondta a Honti Márk hidrológus egy tudományos előadó ülésen Tihanyban. Ez azt jelenti, hogy vissza kell szorítani az önző érdekek érvényesülését, valamint biztosítani kell a tó és partjai közösségi használatát az élővilág megóvásával. A változásokhoz való alkalmazkodás elkerülhetetlen, ez állami és egyéni felelősség, hangsúlyozták. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök vasárnap. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. Esőkabátban és esernyővel sétálhatnak a látogatók egy dubai üdülőhely különleges utcáján. A mesterségesen kialakított esős utcában igazi zápor fogadja a vendégeket, miközben odakint továbbra is forró, száraz idő uralkodik. A különleges látványosság egy olyan fejlesztés része, amely a nyári hőségben is kellemesebb szabadtéri élményt kínál. A rendszer igény szerint képes esőt előidézni, a területen pedig mintegy 27 Celsius fokon tartják a hőmérsékletet.
0: Sporthírek.
1: Hétfőtől csütörtökig Szegeden rendezik az egyetemi kajakkenu világbajnokságot, amelyen 24 ország több mint 200 sportolója, köztük 25 magyar száll vízre. A kajakkenus futamok mellett szubszakák képviselői is vízre szállnak, illetve egyetemi sárkányhajó csapatok csatájára is sor kerül majd a négynapos viadalon a Matyérán.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, napközben még elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki elszórtan záporok, helyenként zivatarok. Az északi-északnyugati szél több felé élénk erős marad, délután 24 fokot mérhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Nem kell a pompa, a harsány ígére.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Forgalmi rendváltozás a körmendi napok miatt. Ismét magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel a Batthyány kastély udvarán. 112 országból érkeztek vendégek az idei szigetre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Forgalmi rendváltozásokra és ideiglenes útlezárásokra kell számítani a körmendi napok rendezvényei miatt. Elsősorban augusztus 19-én szerdán, közölte a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Ezen a napon tartják a hagyományos Rába parti csónak felvonulást és tűzijátékot, amelyeket kulturális programok követnek. A szervezők arra kérik a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi korlátozásokról, és lehetőség szerint használják a kijelölt parkolóhelyeket. Ismert magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel élő koncerten augusztus 20-án a körmendi Batthyány kastély udvarán. A 19 óra 15-kor kezdődő ingyenes programra minden korosztályt várnak. A koncert műsorában többek között a Csini Baba, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Honfoglalás, az István a király és a Made in Hungary című filmekhez kapcsolódó ismert dalok szerepelnek. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium augusztus 19-én szerdán a körmendi Batthyány kastély udvarán. A program délután 16:30-kor kezdődik, a szervezők minden érdeklődőt várnak. A Bandérium közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Home projekt keretében valósulhat meg, és a város belvárosában a víz természetes hűsítő hatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként nyár végéig online kérdőív segítségével gyűjtik a lakossági tapasztalatokat. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat orvosok augusztus 29-én szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülőket és a pedagógusokat várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A program célja, hogy a közérthetően hiteles információkat kapjanak a gyerekkorban gyakran előforduló egészségügyi problémákról, azok felismeréséről, megelőzéséről és a korszerű kezelési lehetőségekről. Egy hét alatt új alapokra helyezték a turizmus irányítás több fontos területét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Csendes Olivér vezetésével megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség cégcsoportjának felső vezetői csapata. A kisfaludi turisztikai támogatás kezelő vezetését Róna Andrea vette át, a Visit Hungary élére Boros Botond került, az Expo 2027 kiállítás non-profit kárté irányítását pedig már Tóth Andrea látja el. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Szigetfesztiválra, Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte Vető Viktória sajtófőnök az MT-vel. A sziget évtizedek óta Magyarország legjelentősebb kulturális turisztikai attrakciója, amely minden évben látogatók tízezreit hozza Budapestre a világ minden tájáról. A Google adatai szerint csak az elmúlt egy hónapban csaknem 500 000-en kerestek rá a fesztiválra a határainkon túlról. Aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkatársai Belgiumban. A ládában rejtett arany értéke, amelyet a rendőrség lefoglalt, 9 millió euró. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs. A vizsgálat végéig továbbra sem biztos, hogy a ház jelenlegi tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szociális szervezet lesz a nagyértékű aranybirtokosa.
0: Sporthírek.
1: Amennyiben megmaradna az álomváltó, és akár más számokban is elindulna, akkor Kós Hubert nem feltétlenül keresne magának újabb egyéni úszószámokat a jövőben. A 200 méter hát olimpiai, világ és Európa bajnoka, a 400 méteres gyorsváltó első embereként is aranyérmet nyert a párizsi kontinens viadalon. A Kurssal, Németh Nándorral és Szabó Szebasztiánnal szereplő staféta negyedik tagja, Milák Kristóf, a döntőben szenzációs utolsó 100 méterrel vezette győzelemre az országos csúcsot úszó magyar váltót.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, napközben még elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki elszórtan záporok, helyenként zivatarok. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk erős marad, délután 24 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Forgalomkorlátozások a Bástya utca építése miatt készül a szezonra az Égisz Görmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Újabb szabadtéri tűzekhez riasztották a vármegyei tűzoltókat. Pácsonyban 300 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet, a lángok pedig szénabálákra is átterjedtek. A tüzet a vasvári egység fékezte meg. Nemesrempe Hollóson már egy hektáron kapott lángra a száraz fű, itt a körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a tűz továbbterjedését. Hasonló eset történt Kenyeriben az Ady utcában, Jánosházán pedig 300 négyzetméteren égett egy akácos aljnövényzete, adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. Megkezdődnek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt augusztus 24-től megváltozik a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. Kékesi Gábor szobrászművész kiállításának megnyitójával kezdődik kedden 17 órától a Körmendi Napok idei programsorozata. A tárlatnak a Városi Kiállítóterem ad otthont. A közönséget Tóth Judit, a Körmendi Művelődési Központ Múzeum és Könyvtár igazgatója köszönti majd, a kiállítást Tóth Csaba Munkácsi díjas festőművész nyitja meg. A tárlat szeptember 6-ig látogatható a Városi Kiállítóteremben. Az idei Körmendi Napokat augusztus 18 és 22 között rendezik meg. A többnapos program sorozat kulturális, művészeti és közösségi programokkal várja a város lakóit és az oda látogatókat. Igaz Gyöngyök címmel nyílt meg Süle Gyöngyé, a 3FK fotóklub tagjának bemutatkozó kiállítása a Letenyei Fáklya Művelődési Ház kiállító terében. A tárlaton nagyméretű fotókon a kert és a természet szépségei, valamint a virágokról és rovarokról készült makrofotók láthatók. A kiállítás alkotásai a természet apró részleteit és változatos formáit mutatják meg. A természetfotózás iránt elkötelezett alkotó munkáit szeptember végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Készül a szezonra az Égisz Görmend. Az új vezetőedző Kocsis Tamás lesz, munkáját Érsek Marcell és Lógár Bence segíti. A 41 éves Ferenc Csaba visszavonult, a továbbiakban szakmai vezetőként támogatja a klubot. A magyar kerethez Takács Kristóf Sopronból és Csuti Kornél Oroszlányból érkezett, míg Kohil Erik Pakstól csatlakozott 1+1 évre. A csapattól távozott többek között Hanzen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos. A klub három légióst is igazolt. A körmendiek a következő hetekben több felkészülési mérkőzést játszanak. Szakemberek szerint a jelenlegi balatoni tóhasználat kockázatot hordoz. A Balaton szektoron átnyúló cselekvést igényen, a jelenlegi menedzsment és a tóhasználat folytatása fenntarthatatlan, mondta a Honti Márk hidrológus egy tudományos előadó ülésen Tihanyban. Ez azt jelenti, hogy vissza kell szorítani az önző érdekek érvényesülését, valamint biztosítani kell a tó és partjai közösségi használatát az élővilág megóvásával. A változásokhoz való alkalmazkodás elkerülhetetlen, ez állami és egyéni felelősség, hangsúlyozták. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök vasárnap. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. Esőkabátban és esernyővel sétálhatnak a látogatók egy dubai üdülőhely különleges utcáján. A mesterségesen kialakított esős utcában igazi zápor fogadja a vendégeket, miközben odakint továbbra is forró, száraz idő uralkodik. A különleges látványosság egy olyan fejlesztés része, amely a nyári hőségben is kellemesebb szabadtéri élményt kínál. A rendszer igény szerint képes esőt előidézni, a területen pedig mintegy 27 Celsius fokon tartják a hőmérsékletet.
0: Sporthírek.
1: Hétfőtől csütörtökig Szegeden rendezik az egyetemi kajakkenu világbajnokságot, amelyen 24 ország több mint 200 sportolója, köztük 25 magyar száll vízre. A kajakkenus futamok mellett szubszakák képviselői is vízre szállnak, illetve egyetemi sárkányhajó csapatok csatájára is sor kerül majd a négynapos viadalon a Magyarán.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, napközben még elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki elszórtan záporok, helyenként zivatarok. Az észak-északnyugati szél több felé élénk erős marad, délután 24 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Forgalmi rendváltozás a körmendi napok miatt. Ismét magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel a Batthyány kastély udvarán. 112 országból érkeztek vendégek az idei szigetre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Forgalmi rendváltozásokra és ideiglenes útlezárásokra kell számítani a körmendi napok rendezvényei miatt. Elsősorban augusztus 19-én szerdán, közölte a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Ezen a napon tartják a hagyományos rábaparti csónak felvonulást és tűzijátékot, amelyeket kulturális programok követnek. A szervezők arra kérik a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi korlátozásokról, és lehetőség szerint használják a kijelölt parkolóhelyeket. Ismert magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel élő koncerten augusztus 20-án a körmendi Batthyány kastély udvarán. A 19 óra 15-kor kezdődő ingyenes programra minden korosztályt várnak. A koncert műsorában többek között a Csini Baba, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Honfoglalás, az István a király és a Made in Hungary című filmekhez kapcsolódó ismert dalok szerepelnek. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium augusztus 19-én szerdán a körmendi Batthyány kastély udvarán. A program délután 16:30-kor kezdődik, a szervezők minden érdeklődőt várnak. A Bandérium közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatás Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Home projekt keretében valósulhat meg, és a város belvárosában a víz természetes hűsítő hatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként nyár végéig online kérdőív segítségével gyűjtik a lakossági tapasztalatokat. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat orvosok augusztus 29-én szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülőket és a pedagógusokat várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A program célja, hogy a közérthetően hiteles információkat kapjanak a gyerekkorban gyakran előforduló egészségügyi problémákról, azok felismeréséről, megelőzéséről és a korszerű kezelési lehetőségekről. Egy hét alatt új alapokra helyezték a turizmus irányítás több fontos területét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Csendes Olivér vezetésével megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség cégcsoportjának felső vezetői csapata. A kisfaludi turisztikai támogatás kezelő vezetését Runa Andrea vette át, a Visit Hungary élére Boros Botond került, az Expo 2027 kiállítás non-profit kárté irányítását pedig már Tóth Andrea látja el. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Szigetfesztiválra, Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte Vető Viktória sajtófőnök az MT-vel. A sziget évtizedek óta Magyarország legjelentősebb kulturális turisztikai attrakciója, amely minden évben látogatók tízezreit hozza Budapestre a világ minden tájáról. A Google adatai szerint csak az elmúlt egy hónapban csaknem 500 ezeren kerestek rá a fesztiválra a határainkon túlról. Aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkatársai Belgiumban. A ládában rejtett arany értéke, amelyet a rendőrség lefoglalt, 9 millió euró. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs. A vizsgálat végéig továbbra sem biztos, hogy a ház jelenlegi tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szociális szervezet lesz a nagyértékű aranybirtokosa.
0: Sporthírek.
1: Amennyiben megmaradna az álomváltó, és akár más számokban is elindulna, akkor Kós Hubert nem feltétlenül keresne magának újabb egyéni úszószámokat a jövőben. A 200 méter hát olimpiai világ és Európa bajnoka, a 4x100 méteres gyorsváltó első embereként is aranyérmet nyert a párizsi kontinens viadalon. A Kóssal, Németh Nándorral és Szabó Szebasztiánnal szereplő staféta negyedik tagja, Milák Kristóf, a döntőben szenzációs utolsó 100 méterrel vezette győzelemre az országos csúcsot úszó magyar váltót.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, napközben még elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki elszórtan záporok, helyenként zivatarok. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk erős marad, délután 24 fokot mérhetünk.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
2: A mai műsorban a Körmendi napok gazdag program kínálatára tekintünk előre két interjú segítségével. Jaj Emilia stand-up műsorával érkezik augusztus 20-án Körmendre. Jövő héten startol tehát a Körmendi napok program sorozata. Augusztus 18-a és 22-e között minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást a szervezők. Színházi előadás, kiállítás, hagyományőrző programok, néptáncgála, kerékpártúra, retroeste és szabadtéri színház is szerepel a kínálatban. Jaj Emilia műsorát augusztus 20-án 17.30-tól mutatja majd be a Körmendi Kastélyudvar színpadán. Az előadás ingyenesen látogatható. Örömmel érkezik Körmendre országos turnéja keretében, árulta el Goldberg Emilia művész nevén Jaj Emilia, aki beszél majd arról is, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez. Maradunk a Körmendi napoknál és augusztus 20-ánál egy Guinness rekorder lufi hajtogató is vendége lesz a Körmendi napoknak augusztus 20-án 15 órától olyan műsorral érkezik Körmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész, lufi hajtogató, akit a műsora mellett többek közt arról is kérdezek, hogy vezetett életpályája a szórakoztató művészetek felé, milyen mérföldkövek voltak ebben. Bízva abban, hogy sikerült érdekes műsort készítenünk önöknek, kíván kellemes rádióhallgatást itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.

0: A mai műsorban a Körmendi Napok gazdag program kínálatára tekintünk előre két interjú segítségével. Jaj Emilia stand-up műsorával érkezik augusztus 20-án Körmendre. Jövő héten startol tehát a Körmendi Napok program sorozata. Augusztus 18-a és 22-e között minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást a szervezők. Színházi előadás, kiállítás, hagyományőrző programok, néptáncgála, kerékpártúra, retro este és szabadtéri színház is szerepel a kínálatban. Jaj Emilia műsorát augusztus 20-án 17.30-tól mutatja majd be a Körmendi Kastély udvar színpadán. Az előadás ingyenesen látogatható. Örömmel érkezik Körmendre országos turnéja keretében, árulta el Goldberg Emilia művész nevén Jaj Emilia, aki beszél majd arról is, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez. Goldberg Emiliával beszéltünk ma egy interjút, egy programajánlót, de hogyha sokak most csak így tanácstalanul néznének, akkor ha művész nevén említem, hogy Jaj Emilia, akkor azt hiszem, hogy mindenkinek felcsillan a szeme. Körmendre jössz nem sokára. Milyen műsorral?
1: Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és egyben köszönöm a meghívást a Körmendi Művelődési Háznak. A stand-up műsorommal érkezem augusztus 20-án, és ez egy másfél órás előadás, országos turném során így hozzátok is el tudok jutni.
0: Annak idején gondoltad volna, hogy ebből színpadi, stand-upos műsorok születnek, amikor elkezdted ezt a nagy sikerű kezdetben videós, TikTokos sorozatot?
1: Nem, egyáltalán nem gondoltam rá, de nagyon jó döntés volt, és azóta is minden alkalmat nagyon várok és szeretek, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon kedves projekt és színfoltja az életemnek.
0: Ha most belegondolok, azért másfél órán keresztül a közönség előtt a humor eszközével szerepelni,

0: Bár! Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Prolik és parasztok címmel mutatja be stand-up műsorát Jaj Emília Körmenden augusztus 20-án 17:30-tól a Körmendi Kastély udvarán. Az előadás ingyenesen látogatható. Jaj Emília, azaz Goldberg Emília a mai magazin vendége.
2: Beszéljünk egy kicsit ennek az egész sztorinak a történetéről. Mikor, hol datálható a csírája, mikor indult el ez az ötlet, mi a történeted?
3: Maga a Jaj Emília most már 2 éves, és először a TikTokra kezdtem el videókat csinálni, hogy a közeli ismerőseim, akik hasonlóan mondjuk esti intellektuális érdeklődések, vagy játszótéri anyuka ismerősök ne ismerjenek fel, abban reménykedtem, hogy ők nem tiktokoznak, és akkor nem fognak kinevetni a videók miatt. Aztán, hát persze azóta már Instagramon és Facebookon is terjedek, de azért kezdtem el csinálni először, mert egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és igazából magamat akartam először szórakoztatni, mindig a családdal vizsgettem ilyen mama szövegeket, és akkor mindig a férjem mondta, hogy most már valamit kezdjek ezzel nyilvánosan is, és akkor így valahogy egyszerűen szükségem volt egy olyan szigetre, ahol azt csináltam, amit akarok, és így alakult meg ez az egész. És aztán persze több réteg alakult ki rajta, ugye a nagymamám 94 éves, és akkoriban eléggé betegeskedett is, és akkor így aggódtam érte, hogy mi lesz vele, szóval sokat járt a fejemben, meg hát nyilván azért gondoskodni is kell róla most már azért, és emiatt egyszerűen csak így jött magától ez az ötlet, hiszen ez egy egész napos feladat sokszor.

0: Jaj, Emília a stand-up műsorával érkezik augusztus 20-án Körmendre. A Prolik és Parasztok című műsort augusztus 20-án 17.30-tól mutatja be majd a körmendi kastély udvarán. Örömmel érkezik Körmendre országos turnéja keretében, árulta el Goldberg Emília művész nevén Jaj, Emília, aki a továbbiakban is megosztja önökkel azt, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez.
1: És akkor tényleg ez a zalai tájszólás, ezek a szófordulatok, akkor tulajdonképpen a nagymamától jönnek, ugye?
2: Persze, igen.
1: Az is jó, nagyon jó, hogy te meg fogékony vagy erre, mert ezért ez egy olyan bölcsesség is, amit a nagyszülők is hordoznak, amik ezekben a mondatokban is ott van. Persze humor, nevetni lehet rajta, de közben meg ott van tényleg a bölcsesség, a társadalmi kapcsolatok, a családi kapcsolatok, szülő-gyerek, szülő-szülő, falu, család kapcsolatok, szóval, hogy ez egy ilyen közös örökség, amit a nagymamád is hoz, és te meg átvetted tőle, mert sokan rezonálunk erre a beszédre, szófordulatokra. Eltalál sokunkat. Érdekes, hogy ebbe a mai urbanizálódó világban úgy látszik, mindenkinek vannak falusi gyökerei, vagy valamilyen kötődés, mert annyira ismerős közeget teremtesz ezekkel a videókkal. Nehéz volt ezeket így megtanulni, ezeket a szófordulatokat, vagy a zsigereidbe van?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak így a zsigereiben van, és hál' Istennek könnyen előhívható, és talán ezért is szereti sok ember, mert én amikor először ezt elkezdtem, akkor ugye úgy tettem fel az első kérdést, hogy első videót ezzel kapcsolatban, hogy a ti nagymamátok is ilyen, és hogy én azt hittem egyébként, hogy csak az enyém, mármint hogy azt tudtam, hogy a tájszólásos része az sokunknál van, hiszen hát sok tájszólásos idős embert ismerek, csak hogy így a lelki részét, amit te is mondasz, hogy ez nem csak az, hogy most nem tudom, a gazd csekmetnek mondjuk, hanem hogy ami mögötte még van, vagy mellette, ezt az egész életszemléletet meg hát nagyon erős ilyen transzgenerációs kurkokat, hát én azt gondoltam, hogy csak a mi családunk hordozza, és aztán tök jó érzés látni, hogy ez nagyon sok embernek így van az életében, és hogy ebből jön nagyon sok ember, amiből én, és hogy ez nem egy szégyenlendő dolog, hanem igenis ez egy vállalható valóság.
1: Igen, és azt hiszem, hogy ebben a mai online világban, meg tényleg az útkereső világban, mert valahogy most a világ is szinte keresi az útját, de egyszerűen azt tudom mondani, a magam érzéséről beszélek, hogy a nyugalom szigete, mondom, a nevetés mellett, ami teljesen föloldja az embert, ugyanakkor ez a nyugalom sziget, amilyen világ megelevenedik ezekben a mondatokban, vagy kis apró történetekben, szóval ez még azokról a békeidőkről szól, vagy onnan jön, amikor még úgy a fekete-fekete volt, a fehér-fehér volt, szóval egyértelműbbek voltak a dolgok.
2: Hát érdekes, mert hogy általában inkább bosszantónak szokták mondani a mama karakterét, meg hát aki mondjuk húzamosabb ideig van így ebben a korosztályval, hogy ezzel a korosztályjal az azért hát próbára teszi ugye az embernek az idegrendszerét, mert nem könnyű sokszor azért a mamákkal. Én örülök, hogyha valakinek ez megnyugvást jelenti, szóval ez is egy ilyen

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Jaj, Emília stand-up műsorával érkezik augusztus 20-án Körmendre. A Prolik és Parasztok című műsort augusztus 20-án 17:30-tól mutatja be majd a körmendi kastély udvarán. Örömmel érkezik Körmendre országos turnéja keretében, árulta el Goldberg Emília művész nevén Jaj, Emília, aki a továbbiakban is megosztja önökkel azt, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez. Egyébként hol volt neked az első színpadi fellépésed az online térből, mikor váltál valósággal?
2: Hát körülbelül egy éve a Göcsei Hatacárén volt életem első fellépése. Borzasztóan izgultam, semmilyen tudásom nem volt a stand-upról, azóta már hál' Istennek nagyon sok segítséget kaptam ez ügyben, és folyamatosan, ahogy megy előre az előadás, mert természetén ez fogva egyre jobb és jobb lesz, és tényleg nagyon-nagyon szeretem csinálni, úgyhogy mindig gondolkodom, mindig formálódik egy kicsit, és hát egyfelől nyilván ugyanaz, de mégis mindig más egy kicsit. És pont most találkoztam egy Gellénházi közönségtalálkozón azokkal az emberekkel, azok hívtak el, Erzsikék, akik arra

0: egy Guinness rekorder lufi hajtogató is vendége lesz a Körmendi napoknak. Augusztus 20-án 15 órától olyan műsorral érkezik Körmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész, lufi hajtogató, akit a műsora mellett többek közt arról is kérdezek, hogy vezetett életpályája a szórakoztató művészetek felé, milyen mérföldkövek voltak ebben.
1: Egy másik dolog, ami nem egyszerű, és megint csak azt tudom mondani, hogy erre is születni kell, hogy a közönség megszólítása, mert a Szegedi Rakpartfesten 30 ezer ember előtt, máshol kisebb közönség előtt, de mindenkit képes megszólítani, ennek mi a titka?
2: Nagyon nehéz elmondani, mindig szeretem úgy látni a közönséget, nem külön emberekből álló, hanem szerintem a közönség az úgy az egyes számban kezelhető, hogy ő a közönség, és nekik mindig van egy hangulatuk. Ezt bűvészeknél úgy szoktuk esetleg talán mondani, hogy mint hogyha egy ilyen egy nagy idézőben szellem lebegne a közönség fölött, aminek mindig van egy hangulata, mindig van egy sajátos jelleme, amit a benne alkotó vagy az alkotó emberek adják, és én azzal az egy szellemmel próbálok úgy kommunikálni, vagy vele együtt kapcsolódni, hogy az neki jó legyen. Minden közösség más pont emiatt, van egy kicsit dizgősebb, van amelyik egy kicsit nyugodtabb, van amelyik kicsit ijedősebb, még az elején félősebb, főleg Gyerkőc közönség, van amelyik egy kicsit kekeckedősebb, jutottam ott beleszólós a bűvésztrükkökbe, de hogy nekem ezt felelősségem, meg munkám is úgy időzíteni, meg úgy csinálni a műsort, hogy mint egy lovaskocsinál a gyeplőt fogjam végig, és irányítsam az ő figyelmüket, meg hangulatukat, de ez évek, sőt évtizedeknek a gyakorlata egyébként.
1: A beszélgetésünkből is kiderül meg, ahogy olvastam egy kicsit az eddigi életpályáról, szakmai életútról, számomra az derül ki, hogy azért a nagyon jól sikerült és jól összeállított műsorok mellett folyamatosan akar tanulni, fejleszteni, és mi az a például a bűvészet terén, vagy akár a lufi hajtogatás terén, amit mindenképpen el szeretne érni, megtanulni, bemutatni, elsajátítani, de még ön előtt van ez.
2: Így van, ugye alapvetően én mindig szeretek újítani, meg mindig szeretek új dolgokat műsorba is beletenni. Kettő dolog miatt, az egyik, hogy ne legyen unalmas a nézőknek sem, tehát hogyha ne talán jövőre is lesz szerencsém Körmenden fellépni, akkor ne ugyanazt a műsort lássák, mint amit idén. A másik pedig az, hogy én is próbálok védekezni úgy a kiégés ellen, hogyha az ember évtizedekig csak ugyanazt a műsort csinálja, az neki is unalmas lesz, az pedig meglátszódik utána az előadáson. Tehát minden évben igyekszek egy új műsort összerakni. Amit most egyébként szeretnék, az kicsit a bűvész vonalat egy kicsit úgy jobban visszahozni az életembe, hogy én nagyon elmentem a lufik felé műsorban is, és szeretnék majd egy kicsit most inkább ilyen felnőttebbeknek szóló, kicsit viccesebb hangulatú bűvész műsorokat csinálni. Ez most az idei évnek a második felében, itt talán karácsonyig bezárulok, még egy nagy feladatom.
3: What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride.

0: Csatai Gergő bűvész, lufi hajtogató, Guinness rekorder a magazin vendége, aki augusztus 20-án 15 órától a Körmendi kastély udvarán felállított színpadon szórakoztatja majd a nagy érdemű közönséget. Vele beszélgetek a folytatásban is arról, hogy került életének fókuszába a szórakoztató művészet. Az is biztos, azt is érzékelem, hogy nagy igény van az ön által képviselt szórakoztatásra, jól tele lehet a műsornaptára.
1: Így van, hát nem titok, nekünk most a legtávolabbi foglalásunk az már 2027 júniusa, szóval, hogy már van, aki egy évvel előre is lefoglalja a műsort, sőt, talán már kettő is van 2027-re. Már most ugye a Mikulás várás az már lassan teltházzal megy, már szilveszter éjszakára is elég érkeztem egy szállodába szórakoztatni a vendégek, még ott visszaszámlálás előtt. Úgyhogy igen, hál' Istennek lekopogom nagyon gyorsan, de igen, hónapokkal, sőt, hát van, hogy fél évvel előre kell gondolkodnunk.
0: Még itt a közeledve az interjú zárásához beszéltünk a kezdetekről, és ön fölismeri-e a családi öröklés úgymond vonalában, hogy vajon kitől hozhatta ezt az affinitást, ügyességet, tehetséget, honnan jön ez a gén?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én talán nagypapámat mondanám anyai ágon. Ő volt egyébként hangszerkészítő, citerákat készített egyébként egy asztalos műhelyben, meg gyufaszálakból ilyen kis maketteket rakott össze. Tehát az ilyen kézügyesség és a szereplés, talán a zeneiség útján az ilyen déd nagypapa felől jött. Úgy egyébként más nincs a családban, aki hasonló dolgokkal foglalkozna. És bevallom őszintén, hogy amikor még általános iskolában, meg gimnáziumban voltam, az rendben van, hogy bűvészkedés, meg zsonglőrködtünk meg, stb. De hogy én egyébként szerepelni úgy, mint mondjuk önállóan kiállni, és nem tudom, verset mondani, vagy valami ilyesmit, én azt nagyon nem szerettem még akkor. Szóval, hogy ez ilyen fura, szerintem dédpapámtól jött ez így.
0: Ezt is teljesen értem, megértem, és átérzem, hogy tényleg tulajdonképpen az öntől távol eső terület versmondása, az ott nem érezte otthon a közegben magát, de amint a saját területére tévedt, véletlenül, meg tényleg... Ott már jöhet a közönség bármennyi is.
1: Így van, mert hát most már azzal se lenne, tehát a versmondással se lenne gondom, mert csináltam már olyan műsort is, ami egy kicsit ilyen mélyebb hangulatú, mondjuk fiatal, nem tudom, általános iskola vagy középiskolásoknak olyan szóló műsor, ami kicsit az élet nehézségeiről vagy az előttük álló kihívásokról is szól néha. Szóval, hogy az abszolút nincs a drámai, ilyen lirikusabb rész sem egyébként most már tőlem távol.
0: Köszönöm szépen Csatai Gergőnek ezt a színesre sikerült programajánlót, akkor szeretettel várjuk.
1: Köszönöm
0: augusztus
1: szépen.
0: 20-án.
1: Én szeretettel érkezek is.
2: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: Ennyi volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsor szerkesztője Pogács Mónika.
2: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a régió magazinja.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Forgalomkorlátozások a Bástya utca építése miatt készül a szezonra az Égisz Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Újabb szabadtéri tűzekhez riasztották a vármegyei tűzoltókat. Pácsonyban 300 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet, a lángok pedig szénabálákra is átterjedtek. A tüzet a vasvári egység fékezte meg. Nemesrempe Hollóson már egy hektáron kapott lángra a száraz fű, itt a körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a tűz továbbterjedését. Hasonló eset történt Kenyeriben az Ady utcában, Jánosházán pedig 300 négyzetméteren égett egy akácos aljnövényzete, adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. Megkezdődnek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt augusztus 24-től megváltozik a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. Kékesi Gábor szobrászművész kiállításának megnyitójával kezdődik kedden 17 órától a körmendi napok idei programsorozata. A tárlatnak a városi kiállítóterem ad otthont. A közönséget Tóth Judit, a Körmendi Művelődési Központ múzeum és könyvtár igazgatója köszönti majd, a kiállítást Tóth Csaba Munkácsi díjas festőművész nyitja meg. A tárlat szeptember 6-ig látogatható a városi kiállítóteremben. Az idei körmendi napokat augusztus 18 és 22 között rendezik meg. A többnapos program sorozat kulturális, művészeti és közösségi programokkal várja a város lakóit és az odalátogatókat. Igaz Gyöngyök címmel nyílt meg Süle Gyöngyé, a 3FK fotóklub tagjának bemutatkozó kiállítása a Letenyei Fáklya Művelődési Ház kiállító terében. A tárlaton nagyméretű fotókon a kert és a természet szépségei, valamint a virágokról és rovarokról készült makrofotók láthatók. A kiállítás alkotásai a természet apró részleteit és változatos formáit mutatják meg. A természetfotózás iránt elkötelezett alkotó munkáit szeptember végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Készül a szezonra az Égisz Körmend. Az új vezetőedző Kocsis Tamás lesz, munkáját Érsek Marcell és Lógár Bence segíti. A 41 éves Ferenc Csaba visszavonult, a továbbiakban szakmai vezetőként támogatja a klubot. A magyar kerethez Takács Kristóf Sopronból és Csuti Kornél Oroszlányból érkezett, míg Kohil Erik Pakstól csatlakozott 1+1 évre. A csapattól távozott többek között Hanzen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos. A klub három légióst is igazolt. A körmendiek a következő hetekben több felkészülési mérkőzést játszanak. Szakemberek szerint a jelenlegi balatoni tóhasználat kockázatot hordoz. A Balaton szektoron átnyúló cselekvést igényen, a jelenlegi menedzsment és a tóhasználat folytatása fenntarthatatlan, mondta a Honti Márk hidrológus egy tudományos előadó ülésen Tihanyban. Ez azt jelenti, hogy vissza kell szorítani az önző érdekek érvényesülését, valamint biztosítani kell a tó és partjai közösségi használatát az élővilág megóvásával. A változásokhoz való alkalmazkodás elkerülhetetlen, ez állami és egyéni felelősség, hangsúlyozták. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök vasárnap. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. Esőkabátban és esernyővel sétálhatnak a látogatók egy dubai üdülőhely különleges utcáján. A mesterségesen kialakított esős utcában igazi zápor fogadja a vendégeket, miközben odakint továbbra is forró, száraz idő uralkodik. A különleges látványosság egy olyan fejlesztés része, amely a nyári hőségben is kellemesebb szabadtéri élményt kínál. A rendszer igény szerint képes esőt előidézni, a területen pedig mintegy 27 Celsius fokon tartják a hőmérsékletet.
0: Sporthírek.
1: Hétfőtől csütörtökig Szegeden rendezik az egyetemi kajakkenu világbajnokságot, amelyen 24 ország több mint 200 sportolója, köztük 25 magyar száll vízre. A kajakkenus futamok mellett szubszakák képviselői is vízre szállnak, illetve egyetemi sárkányhajó csapatok csatájára is sor kerül majd a négynapos viadalon a Magyarán.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, napközben még elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki elszórtan záporok, helyenként zivatarok. Az északi-északnyugati szél több felé élénk erős marad, délután 24 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

99.8 Körmend rádiója. Ráhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Forgalmi rendváltozás a körmendi napok miatt. Ismét magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel a Batthyány kastély udvarán. 112 országból érkeztek vendégek az idei szigetre. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Forgalmi rendváltozásokra és ideiglenes útlezárásokra kell számítani a körmendi napok rendezvényei miatt. Elsősorban augusztus 19-én szerdán, közölte a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Ezen a napon tartják a hagyományos Rába Parti csónak felvonulást és tűzijátékot, amelyeket kulturális programok követnek. A szervezők arra kérik a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi korlátozásokról, és lehetőség szerint használják a kijelölt parkolóhelyeket. Ismert magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel élő koncerten augusztus 20-án a körmendi Batthyány kastély udvarán. A 19 óra 15-kor kezdődő ingyenes programra minden korosztályt várnak. A koncert műsorában többek között a Csini Baba, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Honfoglalás, az István a király és a Made in Hungary című filmekhez kapcsolódó ismert dalok szerepelnek. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium augusztus 19-én szerdán a körmendi Batthyány kastély udvarán. A program délután 16:30-kor kezdődik, a szervezők minden érdeklődőt várnak. A Bandérium közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Home projekt keretében valósulhat meg, és a város belvárosában a víz természetes hűsítő hatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként nyár végéig online kérdőív segítségével gyűjtik a lakossági tapasztalatokat. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat orvosok augusztus 29-én szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülőket és a pedagógusokat várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A program célja, hogy a közérthetően hiteles információkat kapjanak a gyerekkorban gyakran előforduló egészségügyi problémákról, azok felismeréséről, megelőzéséről és a korszerű kezelési lehetőségekről. Egy hét alatt új alapokra helyezték a turizmus irányítás több fontos területét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Csendes Olivér vezetésével megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség cégcsoportjának felső vezetői csapata. A kisfaludi turisztikai támogatás kezelő vezetését Róna Andrea vette át, a Visit Hungary élére Boros Botond került, az Expo 2027 kiállítás non-profit Kft. Irányítását pedig már Tóth Andrea látja el. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Szigetfesztiválra, Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte Vető Viktória sajtófőnök az MTI-vel. A sziget évtizedek óta Magyarország legjelentősebb kulturális turisztikai attrakciója, amely minden évben látogatók tízezreit hozza Budapestre a világ minden tájáról. A Google adatai szerint csak az elmúlt egy hónapban csaknem 500 000 kerestek rá a fesztiválra a határainkon túlról. Aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkatársai Belgiumban. A ládában rejtett arany értéke, amelyet a rendőrség lefoglalt, 9 millió euró. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs. A vizsgálat végéig továbbra sem biztos, hogy a ház jelenlegi tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szociális szervezet lesz a nagyértékű aranybirtokosa.
0: Sporthírek.
1: Amennyiben megmaradna az álomváltó, és akár más számokban is elindulna, akkor Kós Hubert nem feltétlenül keresne magának újabb egyéni úszó számokat a jövőben. A 200 méter hát olimpiai világ és Európa bajnoka, a 400 méteres gyorsváltó első embereként is aranyérmet nyert a párizsi kontinens viadalon. A kurssal, Németh Nándorral és Szabó Szebasztiánnal szereplő staféta negyedik tagja, Milák Kristóf, a döntőben szenzációs utolsó 100 méterrel vezette győzelemre az országos csúcsot úszó magyar váltót.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, napközben még elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki elszórtan záporok, helyenként zivatarok. Az észak-északnyugati szél több felé élénk erős marad, délután 24 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rap hangolva.
2: Let's get down to business.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok várhatók a paksi atomerőmű működésében. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről. Elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő két hétben 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a MÁV csoport a szerdán kezdődő strandfesztiválra. A résztvevők a koncertek után Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként induló éjszakai bagolyvonatokkal juthatnak haza Zamárdiból. Vasárnap délelőtt pedig emeletes motorvonat is közlekedik. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok Vasban. Újabb szabadtéri tűzekhez riasztották a vármegyei tűzoltókat. Pácsonyban 300 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet, a lángok pedig szénabálákra is átterjedtek. A tüzet a vasvári egység fékezte meg. Nemesrebben Hollóson már egy hektáron kapott lángra a száraz fű, itt a körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a tűz továbbterjedését. Hasonló eset történt Kenyeriben az Adi utcában, Jánosházán pedig 300 négyzetméteren égett egy akácos aljnövényzete, adta hírül a vármegyei katasztrófa védelem. Megkezdődnek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt augusztus 24-től megváltozik a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. Kékesi Gábor szobrászművész kiállításának megnyitójával kezdődik kedden 17 órától a Körmendi Napok idei program sorozata. A tárlatnak a Városi Kiállítóterem ad otthont. A közönséget Tóth Judit, a Körmendi Művelődési Központ múzeum és könyvtár igazgatója köszönti majd, a kiállítást Tóth Csaba Munkácsi díjas festőművész nyitja meg. A tárlat szeptember 6-ig látogatható a Városi Kiállítóteremben. Az idei Körmendi Napokat augusztus 18 és 22 között rendezik meg. A többnapos program sorozat kulturális, művészeti és közösségi programokkal várja a város lakóit és az oda látogatókat. Forgalmi rendváltozásokra és ideiglenes útlezárásokra kell számítani a Körmendi Napok rendezvényei miatt. Elsősorban augusztus 19-én szerdán, közölte a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Ezen a napon tartják a hagyományos rábaparti csónak felvonulást és tűzijátékot, amelyeket kulturális programok követnek. A szervezők arra kérik a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi korlátozásokról, és lehetőség szerint használják a kijelölt parkolóhelyeket. Ismert magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel élő koncerten augusztus 20-án a Körmendi Batthyánykastély udvarán. A 19 óra 15-kor kezdődő ingyenes programra minden korosztályt várnak. A koncert műsorában többek között a Csini Baba, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Honfoglalás, az István a király és a Made in Hungary című filmekhez kapcsolódó ismert dalok szerepelnek. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium augusztus 19-én szerdán a Körmendi Batthyány Kastély udvarán. A program délután 16:30-kor kezdődik, a szervezők minden érdeklődőt várnak. A Bandérium közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatás Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Home projekt keretében valósulhat meg, és a város belvárosában a víz természetes hűsítő hatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként nyár végéig online kérdőív segítségével gyűjtik a lakossági tapasztalatokat. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat orvosok augusztus 29-én szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülőket és a pedagógusokat várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A program célja, hogy a közérthetően hiteles információkat kapjanak a gyerekkorban gyakran előforduló egészségügyi problémákról, azok felismeréséről, megelőzéséről és a korszerű kezelési lehetőségekről. Igaz Gyöngyök címmel nyílt meg Süle Gyöngyi, a 3FK fotóklub tagjának bemutatkozó kiállítása a Letenyei Fáklya Művelődési Ház kiállító terében. A tárlaton nagyméretű fotókon a kert és a természet szépségei, valamint a virágokról és rovarokról készült makrofotók láthatók. A kiállítás alkotásai a természet apró részleteit és változatos formáit mutatják meg. A természetfotózás iránt elkötelezett alkotó munkáit szeptember végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Készül a szezonra az Aegis Körmend. Az új vezetőedző Kocsis Tamás lesz, munkáját Érsek Marcell és Lógár Bence segíti. A 41 éves Ferenc Csaba visszavonult, a továbbiakban szakmai vezetőként támogatja a klubot. A magyar kerethez Takács Kristóf Sopronból és Csuti Kornél Oroszlányból érkezett, míg Kohil Erik Pakstól csatlakozott 1+1 évre. A csapattól távozott többek között Hanzen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos. A klub 3 légióst is igazolt. A körmendiek a következő hetekben több felkészülési mérkőzést játszanak. Szakemberek szerint a jelenlegi balatoni tóhasználat kockázatot hordoz. A Balaton szektoron átnyúló cselekvést igényel, a jelenlegi menedzsment és a tóhasználat folytatása fenntarthatatlan, mondta a Honti Márk hidrológus egy tudományos előadó ülésen Tihanyban. Ez azt jelenti, hogy vissza kell szorítani az önző érdekek érvényesülését, valamint biztosítani kell a tó és partjai közösségi használatát az élővilág megóvásával. A változásokhoz való alkalmazkodás elkerülhetetlen, ez állami és egyéni felelősség, hangsúlyozták. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök vasárnap. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. Egy hét alatt új alapokra helyezték a turizmus irányítás több fontos területét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Csendes Olivér vezetésével megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség cégcsoportjának felső vezetői csapata. A kisfaludi turisztikai támogatás kezelő vezetését Róna Andrea vette át, a Visit Hungary élére Boros Botond került, az Expo 2027 kiállítás non-profit kárti irányítását pedig már Tóth Andrea látja el. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Sziget Fesztiválra, Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte Vető Viktória sajtófőnök az MTI-vel. A Sziget évtizedek óta Magyarország legjelentősebb kulturális turisztikai attrakciója, amely minden évben látogatók tízezreit hozza Budapestre a világ minden tájáról. A Google adatai szerint csak az elmúlt egy hónapban csaknem 500 ezeren kerestek rá a fesztiválra a határainkon túlról. Aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkatársai Belgiumban. A ládába rejtett arany értéke, amelyet a rendőrség lefoglalt, 9 millió euró. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs. A vizsgálat végéig továbbra sem biztos, hogy a ház jelenlegi tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szociális szervezet lesz a nagyértékű aranybirtokosa. Esőkabátban és esernyővel sétálhatnak a látogatók egy dubai üdülőhely különleges utcáján. A mesterségesen kialakított esős utcában igazi zápor fogadja a vendégeket, miközben odakint továbbra is forró, száraz idő uralkodik. A különleges látványosság egy olyan fejlesztés része, amely a nyári hőségben is kellemesebb szabadtéri élményt kínál. A rendszer igény szerint képes esőt előidézni, a területen pedig mintegy 27 Celsius fokon tartják a hőmérsékletet. Hétfőtől csütörtökig Szegeden rendezik az egyetemi kajakkenu világbajnokságot, amelyen 24 ország több mint 200 sportolója, köztük 25 magyar száll vízre. A kajakkenus futamok mellett szubszakák képviselői is vízre szállnak, illetve egyetemi sárkányhajó csapatok csatájára is sor kerül majd a 4 napos viadalon a Matyéren. Amennyiben megmaradna az álomváltó, és akár más számokban is elindulna, akkor Kós Hubert nem feltétlenül keresne magának újabb egyéni úszószámokat a jövőben. A 200 méter hát olimpiai, világ és Európa bajnoka, a 400 méteres gyorsváltó első embereként is aranyérmet nyert a párizsi kontinens viadalon. A Kóssal, Németh Nándorral és Szabó Szebasztiánnal szereplő staféta negyedik tagja, Milák Kristóf, a döntőben szenzációs utolsó 100 méterrel vezette győzelemre az országos csúcsot úszó magyar váltót.

0: szép, most csak zúz. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovic, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok várhatók a paksi atomerőmű működésében. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről. Elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő két hétben 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a MÁV csoport a szerdán kezdődő strandfesztiválra. A résztvevők a koncertek után Siófokig fél óránként Budapest